0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best of them.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

2000-es slágereit. Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Köszönöm a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb.

0: 103.9 Best FM. Életet lehelünk a hétköznapokba.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Emlékszel? Nyáron a derékig érő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper, farmer, Dunakavics, boci csoki, kubai narancs, Junoszty TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
3: 103.9 Best FM.
2: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.
4: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos határidő jár le ma. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Itt a legfontosabb adózási határidő. Ma kell beadni az SZIA bevallást. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket a hatóság Nyíregyházán is. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni, személyesen. Emellett hívható a NAV infóvonala 1819 is. A hivatal szerint ugyanakkor a legegyszerűbb az elektronikus ügyintézés, amely az eshia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Az újonnan kialakított közösségi tér lehetőséget teremt találkozásokra, pihenésre és informális beszélgetésekre, hallgatók és oktatók között egyaránt. Tudatta közleményében a Nyíregyházi Kampusz. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
2: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, mert mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
1: Ma térségünkben sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan. Nem

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 20-a szerda, reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Fontos határidő jár le ma. Forgalomkorlátozás a Bringa piknik idején és új közösségi tér az egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Itt a legfontosabb adózási határidő. Ma kell beadni az SZIA bevallást. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket a hatóság Nyíregyházán is. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni, személyesen. Emellett hívható a NAV infóvonala 1819 is. A hivatal szerint ugyanakkor a legegyszerűbb az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Forgalomkorlátozásra készülhetnek a közlekedők Nyíregyházán. A Bringa piknik kerékpáros túra miatt szombaton 9 óra 30-tól 10 óráig útlezárások lesznek, közölték a szervezők. A bringások a Kossuth térről indulnak, és a Bethlen Gábor, Mező, Rákóczi utca, Tokaji útvonalán haladnak majd, a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárútig. Ezen a szakaszon rendőri felvezetéssel közlekednek a kerékpárosok, az autósok így félpályás útlezárásra számíthatnak. A szervezők kérik a túra résztvevőit, hogy a nyírtelek előtt lévő körforgalmat körültekintően közelítsék meg. Itt ugyanis az autósoknak van elsőbségük. Kérik emellett a kerékpárosokat, hogy nyírtelek és rakamasz településeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, ügyelve a gyalogosokra is. A tokai Tiszahídnál pedig mindenkit arra kérnek, hogy a baloldali járdát használva a kerékpárt tolva keljenek át a hídon. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adóalanyai voltak és székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyíregyháza.hu oldalon. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Az újonnan kialakított közösségi tér lehetőséget teremt találkozásokra, pihenésre és informális beszélgetésekre, hallgatók és oktatók között egyaránt. Tudatta közleményében a Nyíregyházi Kampusz. Hamarosan meghirdetik az idei alkotóidősek és a Meséld el nekem pályázatokat. Erről is szó esett a Nyíregyházi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. Előbbi kapcsán elhangzott, tavaly nagy érdeklődés övezte a felhívást. A pályázati munkákból kiállítás is nyílik minden évben. Idén bővítik a pályázatot. Már fotókat is várnak majd a szervezők. Az idei Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatnál pedig ezúttal is a szépkorúak mesélhetnek életük egyik fontos pillanatáról. A téma szabadon választott. A nevezők ez alkalommal is legfeljebb 10 oldal terjedelemben írhatnak majd. A tanácskozáson bemutatták még a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét is, írja a város honlapja. A héten is útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai, hogy helybe vigyék a szűrővizsgálatokat. Vármegyénkbe is ellátogatnak, május 21-én Szamossái településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. 9 és 15 óra között nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi daganat szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára is, tudatta az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati járás. Országszerte egyre több település és szervezet csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz, köztük a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság is. A kezdemény

0: Lomból érkeztek diákok a városba. A fiatalok a Városnapok program részeként adtak rövid koncertet a Városházán. A 31 fős csapat emellett közös programon is részt vett nyíregyházi diákokkal, együtt énekeltek templomokban és a Kodály iskolában is, írja nyíregyháza.hu. Az esemény kapcsán Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregyháza már 35 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot a Németvárossal. Szerinte az ilyen találkozások közelebb hozzák egymáshoz a fiatalokat és a közösségeket. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
1: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesz tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, hanem mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
0: Ünnepel a Balkányi Iskola. 1975-76-os tanévben nyitotta meg kapuit az intézmény. Az évforduló alkalmából gálaműsort szerveznek pénteken. A Városi Művelődési Házad otthont az ünnepségnek. A Balkányi Szabolcs vezér általános iskola és alapfokú művészeti iskolában jelenleg 19 osztályban 471 diák tanul. A 32 tanterem mellett egy szabadtéri röplabdapálya, két kispályás foci, két kosárlabda és egy súlylökőpálya is a diákok rendelkezésére áll. A tánctermek, a tornacsarnok és a tornaterem a beltéri mozgásnak ad helyet, olvasható az intézmény közleményében. Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században címmel kiállítás nyílik a Görögkatolikus Múzeumban. A nyíregyházi intézmény közölte, a Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görög-katolikus művészet egyik meghatározó alakja. A Mária Pócsi kegytemplom falképciklusa országos ismertséget hozott számára. Emellett templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok őrzik keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás találkozik. Orosz Atanász görögkatolikus püspök nyitja meg a tárlatot május 27-én délután. Kurátori tárlatvezetést Terdik Szilveszter tart. A kiállítás december 18-áig lesz megtekinthető. Ma térségünkben sokat csüt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Az élénk szélben a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Justin Timberlake felvezetése után, akkor vegyük nyakunkba a szerdai napot, vagyis a mait. Május 20-ára ébredtünk, köszöntjük a Bernátokat és köszöntjük a Felíciákat. Kupálódik az időjárás, ma délután Nyíregyházán már akár 23 fok is lehet, mindjárt mondom a részleteket. Viszont születésnaposok, a nagy híres Joe Cocker, angol énekes született a mai napon, mint ahogy szintén a zenei világból itt van Cher, aztán pedig Izzy, a Somewhere Over the Rainbow című dal egészen biztosan megvan tőle, kicsit bonyolult a teljes nevét kimondani, ezért használjuk sokan a rövidítését, az IZ-t. Lilu, műsorvezető is a mai napon született, mint ahogy Kozomból is, és ma is van világnapunk, ma van a méhek világnapja, a beporzók és a természet védelmére hívja fel a figyelmet ez a mai nap. Szóval szerda van, innentől már lefelé gurul a hét, és hogy milyen időjárással, pár perc is mondom. Jó reggelt, indítsa a napot ma is a best reggellel.

Itt a Best reggel, jó reggelt is, itt a szerdán is Simon Norbert vagyok. Mit várhatunk az időjárástól? Hát többek között az, hogy ma sokat süt majd a nap, de időként gomoly felhők is lehetnek majd az égen, és helyenként kialakulhat még mindig egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, és élénk lesz majd az északi, északnyugati szél, napközben pedig nagyjából 23 fokot mérhetünk. Csütörtökön, vagyis holnap pedig napos gomoly felhős időben lesz részünk leginkább, helyenként még ezen a napon is kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok, melegszik még valamelyest az időjárás, holnap már 25 fok lesz, pénteken pedig a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki még egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős marad továbbra is az északi, északkeleti szél, még akár viharos lökések is lehetnek, és marad még mindig a 25 fok péntekre is, ami még erősödik, mert hogy hétvégétől vasárnaptól akár a 30 fok sem kizárt. Derűs napot!

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Forgalomkorlátozás a Bringa piknik idején. Ülésezett az idősügyi tanács, és német fiatalok jártak Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Forgalomkorlátozásra készülhetnek a közlekedők Nyíregyházán. A Bringa piknik kerékpáros túra miatt szombaton 9 óra 30-tól 10 óráig útlezárások lesznek, közölték a szervezők. A bringások a Kossuth térről indulnak, és a Bethlen Gábor, Mező, Rákóczi utca, Tokaji útvonalán haladnak majd, a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárútig. Ezen a szakaszon rendőri felvezetéssel közlekednek a kerékpárosok, az autósok így félpályás útlezárásra számíthatnak. A szervezők kérik a túra résztvevőit, hogy a nyírtelek előtt lévő körforgalmat körültekintően közelítsék meg. Itt ugyanis az autósoknak van elsőbségük. Kérik emellett a kerékpárosokat, hogy nyírtelek és rakamasz településeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, ügyelve a gyalogosokra is. A Tokaji Tiszahídnál pedig mindenkit arra kérnek, hogy a baloldali járdát használva a kerékpárt tolva keljenek át a hídon. Hamarosan meghirdetik az idei alkotóidősek és a Meséld el nekem pályázatokat. Erről is szó esett a Nyíregyházi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. Előbbi kapcsán elhangzott, tavaly nagy érdeklődés övezte a felhívást. A pályázati munkákból kiállítás is nyílik minden évben. Idén bővítik a pályázatot. Már fotókat is várnak majd a szervezők. Az idei Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatnál pedig ezúttal is a szépkorúak mesélhetnek életük egyik fontos pillanatáról. A téma szabadon választott. A nevezők ez alkalommal is legfeljebb 10 oldal terjedelemben írhatnak majd. A tanácskozáson bemutatták még a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét is, írja a Városhonlapja. Nyíregyháza német testvérvárosából, Izerlomból érkeztek diákok a városba. A fiatalok a Városnapok program részeként adtak rövid koncertet a Városházán. A 31 fős csapat emellett közös programon is részt vett nyíregyházi diákokkal, együtt énekeltek templomokban és a Kodály iskolában is, írja a nyíregyháza.hu. Az esemény kapcsán Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregyháza már 35 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot a német várossal. Ma térségünkben sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, nézzünk szét Nyíregyháza útjain. A május 1-tér 10 per A szám előtt és a Dohány utca 3 szám előtt figyelmesek legyenek, ugyanis kisebb területen felbontották az útburkolatot, a munkálatok pedig az autós forgalmat is érintik. Továbbra is sáveltolás lassítja a haladást az Erdősoron az ott zajló munkák miatt. A Ferenc körútról a Korányi Frigyes utcára a balra kanyarodó sáv a jelzőlámpa előtt fel van bontva, a körbe van kerítve, ráadásul a reggeli csúcs meg a délutáni csúcs idején. Itt aztán extra torlódás van. Tartanak a járdafelújítási munkák a Sugár utcán, valamint a Csapadék csatorna kiépítése is zajlik. Útszűkület, sebességkorlátozás mellett. A főutakon pedig patkarendezési munkálatok vannak, meg árok tisztítással is foglalkoznak, és az M3-as autópályán pedig továbbra is az a helyzet, hogy Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek, éppen ezért a 227-es és a 225-ös kilométer szelvény között a belső sávot lezárták, csak a külső sáv járható. Jó utat, útközben is hallgasson sok bestet!

Jó reggelt, amennyiben nem lenne elég hétköznapi izgalom az életében, akkor érdemes kattintani a bestfmnyiregyháza.hu programajánlatokra. Sok minden van itt, például hétvégén jön a Bringa Piknik, ez szombati program, sőt, mi több nyílszülősön már most szombaton gyermeknap lesz. Gyógynövény túrán is részt lehet akár venni, sőt, mi több, jövő hét szombaton betélkedik a család, avagy szelektív szombat lesz a belvárosban bikini koncerttel, és jövő hét vasárnap pedig már jön a Városi Gyereknap is, ugye május 31-én, szintén a Kossuth téren, emellett pedig itt van akár a Mozdulj Nyíregyháza részletes programterve is. Amit pedig a mai napról tudunk, az az, hogy szerda van, május 20-a, innen pedig már lefelé gurul a hét, egyenesen a hétvége felé. Köszöntjük a Bernátokat, na meg ünnepelnek a Feliciák és sokan mások, és mindenkinek minden jót a mai naphoz. Van világnapunk, a méhek világnapja van ma, szóval a beporzók és a természet védelmére hívja fel a mai nap a figyelmet. A természet pedig egészen kegyes hozzánk, ma például 23 fok várható Nyíregyházán, csütörtökön és pénteken 25, és vasárnaptól akár a 30 fok is megérkezhet, úgy, ahogy pillanatokon belül, perceken belül, már Andrea frissekkel.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, különösen a belvárosban, és a főutak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. A május 1-tér 10 per álszám előtt egy kisebb területen felbontották a parkolót, csak úgy, mint a Dohány utca 3 szám előtt figyelmesek legyenek, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Továbbra is sáveltolás lassítja a haladást az erdősoron az ott zajló munkák miatt, a Ferenc körútról a Korányi Frigyes utcára a balra kanyarodó sáv a jelzőlámpa előtt fel van bontva, körbe van kerítve, körültekintőek legyenek. Vezessenek óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, és kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. Kovács Rátai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhelyel vagy telephelyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyiregyhaza.hu oldalon. A héten is útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai, hogy helybe vigyék a szűrővizsgálatokat. Vármegyénkbe is ellátogatnak, május 21-én Szamossái településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. 9 és 15 óra között nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi daganat szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára is, tudatta az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati járás. Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században címmel kiállítás nyílik a Görögkatolikus Múzeumban. A nyíregyházi intézmény közölte, a Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görögkatolikus művészet egyik meghatározó alakja. A Mária Pócsi kegytemplom falképciklusa országos ismertséget hozott számára. Emellett templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok őrzik keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás találkozik. Orosz Atanász görögkatolikus püspök nyitja meg a tárlatot május 27-én délután. Kurátori tárlatvezetést Terdik Szilveszter tart. A kiállítás december 18-áig lesz megtekinthető. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben sokat csüt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Kevésbé a gyorsaságod, inkább a kitartásod számít, hogyha nem akarsz mindent azonnal lezárni, akkor sokkal jobban haladsz majd mindennel. Bikák, egy megszokott rutin most különösen jól esik, a stabilitás ma nem unalmas, hanem egyszerűen megnyugtató, és jönnek az ikrek. Valami kizökkent a megszokott menetrendből, de ettől frissebbnek érzed a napodat. Nem minden váratlan dolog, rossz dolog ugyanis. Rákok, ma könnyebben húzol határt, hogyha valamiből eleged van, nem magyarázkodsz túl sokat, és ez pedig jól áll neked. Oroszlánok, egy kisebb figyelem, vagy pedig elismerés váratlanul jó hatással lesz rád, néha tényleg elég egy apró visszajelzés neked. Szüzek, egy feladatot gyorsabban megoldasz, mert nem veszel el a részletekben, a gyakorlati megközelítés most jól működik. Mérleg, nála pedig az a helyzet, hogy valaki ma egyértelműbb választ vár tőled, mint ahogy szokott. Ha kimondod, amit gondolsz, akkor egyszerűbb lesz majd minden. És a skorpiók, észreveszel egy apró részletet, ami másnak fel sem tűnik, ez pedig segít jobban átlátni egy helyzetet. Nyilasok, kezd szűk lenni a heti rutin, ezért ösztönösen keresed a változatosságot. Egy spontán ötlet fel fogja majd dobni a napodat, figyeld meg! Bakok, szerda környékén már érzed a hét súlyát, de hogyha a mai napon még jól osztod bele az energiáidat, akkor nem hajtod magad túlságosan feleslegesen. Na meg a vízöntők, egy furcsa gondolatod vagy megjegyzésed most váratlanul be fog valakinél találni. Lehet, hogy jobban megérinti, mint ahogy te azt gondolnád. És a halak, ma kevésbé sodródsz mások hangulatával, sokkal inkább a saját kíváncsiságod, vagy pedig a célod fog előre vinni. Hát ilyen a szerda, május 20-a, ahol szól a Best Reggel.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

Jó reggelt, egyeztessük akkor óráinkat, eljött ennek is az ideje. 7 óra 19 perc van, és jó hírek vannak az időjárással kapcsolatosan. Ma már 25 fok lehet Nyíregyházán. Szikrázó napsütés van már most korán reggel is, szóval mosolyra állhat a szánk, örülhetünk a jó időnek, és hogyha minden igaz, akkor vasárnapra, vagy pedig jövő hét elejére a 30 fok is megérkezhet. Jók a kilátások, sőt, talán még túl jók is. Kiderült, hogy milyen nyára kell számítanunk Magyarországon, és a modellek szerint Budapest és Szeged átlag hőmérséklete is jelentősen emelkedni fog a következő évtizedekben. Azt mondják a szakértők, hogy akár plusz 3 fokos Celsius fokos átlag hőmérséklet emelkedéssel számolhatunk majd Magyarországon, bár összességében több csapadék érkezhet. Ez főként a téli időszakra koncentrálódik majd, vagyis több hó várható majd a következő években, miközben a nyarak pedig egyre szárazabbá és forróbbá fognak válni, és itt a modellek szerint Budapest és Szeged átlag hőmérséklete is jelentősen emelkedni fog a következő évtizedekben, Szegeden pedig különösen megszaporodhatnak a 25 fok feletti nyári napok, úgyhogy izzadni fogunk rendesen. Ha van klímás ismerőse, még most hívja fel időben. Talán most még időpontot is tud vele egyeztetni. Mi pedig egyeztettük az óráinkat, tehát 7 óra 19 perc már elmúlt. Mindenkinek jó reggelt, szép napot, 20-a van, szerda!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos határidő jár le ma. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Itt a legfontosabb adózási határidő. Ma kell beadni az SZIA bevallást. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket a hatóság Nyíregyházán is. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni, személyesen. Emellett hívható a NAV infóvonala 1819 is. A hivatal szerint ugyanakkor a legegyszerűbb az elektronikus ügyintézés, amely az eshia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülőbútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Az újonnan kialakított közösségi tér lehetőséget teremt találkozásokra, pihenésre és informális beszélgetésekre, hallgatók és oktatók között egyaránt. Tudatta közleményében a Nyíregyházi Kampusz. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
2: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesz egy tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, mert mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
1: Ma térségünkben sokat csüt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz szélénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
3: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Jó reggelt, itt a Szerda reggel, és itt a Best FM Best reggel, én Simon Norbert vagyok. 4 perc most már 7:30 után. Szeretnék egy rovar mellett kampányolni, mert hogy egy rémisztő, óriás rovar jelent meg a kertekben, de nagyon fontos, hogy teljesen ártalmatlan. A hatalmas lószúnyogról van szó, ami első ránézésre ijesztőnek tűnhet, pedig semmilyen veszélyt nem jelent az emberekre. A szokásosnál nagyobb számban és korábban jelent meg most hazánkban ez az ijesztő rovar, amely sok emberben riadalmat kelt, főleg a hölgyek körében, pedig a lószúnyog teljesen ártalmatlan. A lószúnyogokat ezért sokan agyon csapják, hogyha a lakásba találkoznak vele, pedig semmi ok tőle félni. A lószúnyog nem vérszívó, erre alkalmas szerve nincs, fullánkkal sem rendelkezik, így se megcsípni, se kiszívni nem tud semmit az emberből. Ráadásul fontos szerepet töltenek be a táplálékláncban, sok madárnak például a fekete rigónak is a kedvelt tápláléka. Ha bekerül az ön otthonába is, vagy a kertjébe egy lószúnyog, ne csapja agyon, gondoljon a fekete rigóra, neki is kell enni valamit. Minden esetre nagyon érdekes lehet ez a frígy, ez a szerelem egy ló és egy szúnyog között.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, különösen a belvárosban, és a főutak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. A május 1-tér 10 per álszám előtt egy kisebb területen felbontották a parkolót, csak úgy, mint a Dohány utca 3 szám előtt figyelmesek legyenek, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Továbbra is sáveltolás lassítja a haladást az erdősoron, az ott zajló munkák miatt, a Ferenc körútról a Korányi Frigyes utcára a balra kanyarodó sáv a jelzőlámpa előtt fel van bontva, körbe van kerítve, körültekintőek legyenek. Vezessenek óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

3:48, jó reggelt, és akkor Miami-ból vissza Nyíregyházára. Mi felnőttek ilyenkor 3:48-kor már se tudjuk, hogy hol áll a fejünk. Már a feladatokkal foglalkozunk, pedig még sokszor a cipő sincsen rajtunk, de a fejünk már ezer felé áll, és sokszor hajlamosak vagyunk elfeledkezni a gyerekekre. Nekik azért ugyanúgy komoly hétköznapi kihívásokkal kell megküzdeniük és szembenézniük, mint nekünk felnőtteknek, csak hát ugye a saját maguk szintjén, és éppen ezért most a pszichológusok arra hívták fel a figyelmet, hogy nem árt őket bátorítani, mert hogy ez nagyon sokat jelent számukra. És mondtuk is 7 példamondatot, amivel csak erősíteni tudjuk az önbizalmukat és a magabiztosságukat. Ilyen például a hiszek benned, ha ezt mondjuk egy gyereknek, ez a legerősebb védőháló, mindig emlékezni fog rá, hogyha elbizonytalanodik az életben, vagy pedig az iskolában vagy az óvodában. A másik ilyen, hogy remek ötleteid vannak, ezzel elismerjük a kreativitást és a gondolkodás módját. Nagyszerű, hogy ilyen bátor vagy, megerősíti a gyereket abban, hogy szembe mer nézni a kihívásokkal, mindig megnevettetsz. Ezzel pedig tudjuk éreztetni, hogy a jelenléte örömöt hoz a saját életünkben. Nagyon szeretem, amikor mesélsz nekem. Ezzel az üzenettel pedig azt mondjuk, hogy figyelünk rájuk, fontos számunkra a gyerek véleménye. Nagyon egyszerű szó, szeretlek, egyszerű, de soha nem lehet eleget mondani. Na meg a hetedik, hogy nagyszerű testvér vagy. Még akkor is, hogyha vannak civakodások a testvérek között, segít a gyereknek megtalálni és értékelni a helyét a családban. Szóval bármennyire is fárasztóak a hétköznapi felnőtt napok, gondoljunk a gyerekekre is. Na meg gondoljunk arra, hogy milyen jó idő lesz ma már, 25 fok Nyíregyházán, szóval éget a nap, tudja ezt a Valmár is. Hey!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
5: A MAN Klíma a klíma specialista.
6: A klíma specialista.
5: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
6: A MAN Klíma.
5: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
6: shop.amanklima.hu.
7: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok, a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
8: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
7: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
9: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Forgalomkorlátozás a Bringa piknik idején. Ülésezett az idősügyi tanács, és német fiatalok jártak Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Forgalomkorlátozásra készülhetnek a közlekedők Nyíregyházán. A Bringa piknik kerékpáros túra miatt szombaton 9 óra 30-tól 10 óráig útlezárások lesznek, közölték a szervezők. A bringások a Kossuth térről indulnak, és a Bethlen Gábor, Mező, Rákóczi utca, Tokaji útvonalán haladnak majd, a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárútig. Ezen a szakaszon rendőri felvezetéssel közlekednek a kerékpárosok, az autósok így félpályás útlezárásra számíthatnak. A szervezők kérik a túra résztvevőit, hogy a nyírtelek előtt lévő körforgalmat körültekintően közelítsék meg. Itt ugyanis az autósoknak van elsőbségük. Kérik emellett a kerékpárosokat, hogy nyírtelek és rakamasz településeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, ügyelve a gyalogosokra is. A Tokaji Tisza hídnál pedig mindenkit arra kérnek, hogy a baloldali járdát használva a kerékpárt tolva keljenek át a hídon. Hamarosan meghirdetik az idei alkotóidősek és a meséldelnekem pályázatokat. Erről is szó esett a Nyíregyházi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. Előbbi kapcsán elhangzott, tavaly nagy érdeklődés övezte a felhívást. A pályázati munkákból kiállítás is nyílik minden évben. Idén bővítik a pályázatot. Már fotókat is várnak majd a szervezők. Az idei meséldelnekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatnál pedig ezúttal is a szépkorúak mesélhetnek életük egyik fontos pillanatáról. A téma szabadon választott. A nevezők ez alkalommal is legfeljebb 10 oldal terjedelemben írhatnak majd. A tanácskozáson bemutatták még a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét is, írja a Városhonlapja. Nyíregyháza német testvérvárosából, Izerlomból érkeztek diákok a városba. A fiatalok a Városnapok program részeként adtak rövid koncertet a Városházán. A 31 fős csapat emellett közös programon is részt vett nyíregyházi diákokkal, együtt énekeltek templomokban és a Kodályiskolában is, írja a nyíregyháza.hu. Az esemény kapcsán Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregyháza már 35 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot a német várossal. Ma térségünkben sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra

Dicséret jár, a túlóráért elismerés, a majd én megcsinálom hozzáállás pedig gyakran egyenesen erénynek számít. Viszont jó tudni, hogy a probléma csak ott kezdődik, amikor a bizonyítási vágya, a megfelelési kényszer vagy a munkahelyi nyomás miatt már nem tudjuk meghúzni a saját határainkat. Éppen ezért adtak ők jó tanácsot. Azt mondják, hogy érdemes felismerni, hogy miért mondunk mindig igent, és miért nem mondunk többször nemet. Ugyanis a legtöbb ember nem azért vállalja túl magát, mert hogy valóban minden feladatot szeretne elvégezni, sokszor inkább attól félünk, hogy mi történik akkor, hogyha nemet mondunk. A másik ilyen jó tanács a határhúzás, ami nem önzés, hanem inkább önvédelem. A munkahelyi határok kialakítása sokak számára kellemetlen érzés, de például egy ilyen mondat használatával abszolút helytálló lehet, ezt most csak akkor tudom elvállalni, ha egy másik feladat csúszhat emiatt. Ez egy példa. A harmadik ilyen jó tanács, hogy ne keverjük össze a segítőkészséget a folyamatos rendelkezésre állással, ugyanis a modern munkahelyi kultúrában sokan úgy érzik, hogy állandóan elérhetőnek kell lenni. A negyedik pont, amit a HR-esek mondanak, hogy fogadd el, hogy nem lehet mindent tökéletesen csinálni. A túlvállalás mögött gyakran perfekcionizmus áll, ami azt jelenti, hogy sokan nem csak sok feladatot vállalnak, hanem mindent maximális szinten szeretnének teljesíteni. Bár tegyük hozzá, hogy ahol ember dolgozik, ott nem lehet mindig minden maximálisan tökéletes. És az utolsó, hogy építs egy olyan életet, amiben a munka nem az egyetlen fontos dolog, mert hogy azok az emberek, akiknek több területről érkezik sikerélmény és öröm az életükbe, általában ellenállóbbak a munkahelyi stresszel szemben is. Itt a nyíregyházi melók remélhetőleg rendben vannak, mindenki megtalálta számítását, közben pedig a hangulatról gondoskodik itt a háttérben a Best reggel. Ha így van, akkor tökéletes napot kezdtünk el. Mondhatni most jó, idézem Ágnest, aki már is érkezik a Besten.

0: És akkor itt van, elindult a klasszikus munkaidő, 7 perccel most már 8 óra után, szerda reggel is. A kérdés pedig nyilván adódik, hogy látjuk-e az elvégzendő feladatok végét, vagy pedig annyira sok, nem látható a nap vége. HR-esek figyelmeztetnek most erre a problémára, ugyanis azt mondják, hogy sokan úgy nőttünk fel, hogy a kemény munka érték, ami így is van, a szorgalomért dicséret jár, a túlóráért elismerés, a majd én megcsinálom hozzáállás pedig gyakran egyenesen erénynek számít. Viszont jó tudni, hogy a probléma csak ott kezdődik, amikor a bizonyítási vágya, a megfelelési kényszer, vagy a munkahelyi nyomás miatt már nem tudjuk meghúzni a saját határainkat. Éppen ezért adtak 5 jó tanácsot. Azt mondják, hogy érdemes felismerni, hogy miért mondunk mindig igent, és miért nem mondunk többször nemet. Ugyanis a legtöbb ember nem azért vállalja túl magát, mert hogy valóban minden feladatot szeretne elvégezni, sokszor inkább attól félünk, hogy mi történik akkor, hogyha nemet mondunk. A másik ilyen jó tanács a határhúzás, ami nem önzés, hanem inkább önvédelem. A munkahelyi határok kialakítása sokak számára kellemetlen érzés, de például egy ilyen mondat használatával abszolút helytálló lehet, ezt most csak akkor tudom elvállalni, ha egy másik feladat csúszhat emiatt. Ez egy példa. A harmadik ilyen jó tanács, hogy ne keverjük össze a segítőkészséget a folyamatos rendelkezésre állással, ugyanis a modern munkahelyi kultúrában sokan úgy érzik, hogy állandóan elérhetőnek kell lenni. A negyedik pont, amit a HR-esek mondanak, hogy fogadd el, hogy nem lehet mindent tökéletesen csinálni. A túlvállalás mögött gyakran perfekcionizmus áll, ami azt jelenti, hogy sokan nem csak sok feladatot vállalnak, hanem mindent maximális szinten szeretnének teljesíteni. Bár tegyük hozzá, hogy ahol ember dolgozik, ott nem lehet mindig minden maximálisan tökéletes. És az utolsó, hogy építs egy olyan életet, amiben a munka nem az egyetlen fontos dolog, mert hogy azok az emberek, akiknek több területről érkezik sikerélmény és öröm az életükbe, általában ellenállóbbak a munkahelyi stresszel szemben is. Itt a nyíregyházi melók remélhetőleg rendben vannak, mindenki megtalálta számítását, közben pedig a hangulatról gondoskodik itt a háttérben a Best reggel. Ha így van, akkor tökéletes napot kezdtünk el. Mondhatni most jó, idézem Ágnest, aki már is érkezik a Besten.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Ilyen fantasztikus napindításról álmodni sem mertem volna. Ha már álom, akkor meg fogom kérdezni doktorot, hogy hogy aludt. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Én Szakács Tibor vagyok. Ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr, hogy aludtál?
3: Köszönöm szépen. 80.
2: Szokásosan.
3: Jó, igen. Aludtam. És majd erről beszélünk, mert most nagyon izgatott vagyok alvás szempontjából.
2: Na, miért?
3: Megjelent a kutatói körökben egy szer, amit láttam elérhető, amely, igen, megduplázza a REM fázisod hosszát, ha beveszed, és ez nem egy gyógyszer, hanem egy egyszerű kis fehérje darab. Na, majd
2: fehérje
3: mesélek róla.
2: Darab?
3: Peptid, úgy hívják ezt, hogy peptid, ez a neve.
2: Mondjuk most azt a hallgatóknak, hogy most ezt, itt most berekezzük ezt az adást, és adáson kívül én akkor gyorsan ezt most megkérdezem tőled, ezt a peptidet.
3: Ezt a peptid ezerféle van, ezért szerencsére
2: ezért most nem
3: mondtam semmit, de jó. Tudom, hogy te mit akarsz mindig.
2: Jó. Hát kaptunk hideget, meleget az elmúlt időszak téma körei után, tök jogos különben a hallgatóktól, mert amikor te elmondod azt, hogy milyen mozgásigénye lehet egy 50 éves korban lévő férfinek, akkor utána, így amikor szembesül vele a dolgozó, hogy ő tulajdonképpen ebből mennyit teljesít, akkor, hát, na, akkor utána ír egy e-mailt. És nem akarunk most itt válaszolgatni ilyenekre, ebből sok van. De ezt tudják különben a hallgatók, mert ők írják. Azt mondnál el nekem, légy szíves, hogy van-e olyan minimum, aminek ahhoz teljesülnie kell, hogy az egészség szintet, az alapszintet tudjuk hozni. Jó? Tehát én most nem arra vagyok kíváncsi, hogy mikor leszek olyan, mint te, nem akarok ilyen lenni.
3: De akarjál.
2: Iron Man, meg ilyenek.
3: Ne, Iron Man ne akarjál, azért marhasság.
2: Na, oké, rendben.
3: Egyetértek. Jó, okay,
2: tehát,
3: na,
2: akkor hogy, ha nincsen hegyem, amit megmásszak, ha nincsen, mondjuk, mit tudom én, naponta 3,5 órám, hogy annyit sétáljak, amennyit mondjuk neked ír az órád, akkor mennyi az a betevő?
3: De agyas, hogy azért így feltenni ezt a kérdést. Jó. Oké, tehát indultunk onnan, vagy mindig azt szoktuk mondani, hogy 10.000 lépés, ugye már az Omega is megmondta. Nézzük meg, hogy melyikünk hogy mozog, mert ennek most már tiéd nagyon kíváncsi.
2: Náluk ez Diának itt bent a munkahelyen is megvan, úgyhogy semmi gond.
3: Így van, és az lehet a munkahelyen is, persze. Mert ami a lényeg, hogy nézzük meg, hogy melyikünk mit csinál, és mi az ideális. Mesélj, neked mennyi mozgás van most az életedben?
2: Nekem most sok, de most azért, mert rohanok magam után.
3: Jó, de most az, hogy rohansz.
2: Kutyával élek, Gyula. Hát itt nem lehet keveset menni. Nekem tényleg sok.
3: Mi van a többi mozgásformával?
2: Hát abban vannak azért intervallum dolgok. Tehát, hogy én azért már szaladok vele. Elég rendesen.
3: Na jó, oké. Akkor
2: de ezek csak 200 méterek.
3: Tehát ja, na, akkor nézzük meg. Télen én is túra volt rengeteg, de igazából nem úgy haladtam, ahogy szerettem volna, és valóban azt is el kell ismerni, hogy 10.000 lépés azért az egy hosszú, hosszú történet. Tehát nekem nagyon sokszor kimaradt, ezt be lehet vallani, mert hogy ez fontos, hogy szembesüljünk vele. Viszont mióta ezt áttettem reggelre, akkor azóta ez nagyságrendekkel jobb, és a hatása is jobb. Tehát, és mondanék tempókat, mert ez azért mindenki nagyjából valamilyen egyszerű sima órával is tudja igazából mérni, vagy egy telefon is tudja mérni. Tehát nagyjából a reggeli mozgásom az 6000 lépésre csökkent le. Azt gondolom, hogy itt van a határ valahol. Tehát ez egy ilyen 40 perc. Kimondottan tempós sita, tehát egy ilyen 11 perces kilométerekkel kezdem, és aztán lemegyek 10-30-ra, és elkezdek fontosan gyorsulni, és most ilyen 9.05, tehát még 9 alá nem tudtam menni, 9.05-ös kilométereket tudok menni. És ez a korábbi 10.000 lépéses, 80-90-es pulzustartományból most azért fölmegy egyes szakaszokon 120-140-es pulzusra is. Tehát képes lenni futni, de nem futok. Na, itt tart a mozgásom, ami egy nagyon fontos, majd amikor a minimumot előveszük, akkor ide vissza fogok utalni. Súlyzós edzésemből Amikor meg tudom csinálni, akkor nagyon érzem, hogy mennyire rossz vagyok benne, tehát hihetetlen milyen izmaimat fedezem föl, mindenkinek ajánlom, kezdje el, mert rájön, hogy az izmainak 30%-át sem használja. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon baj. Intervallum edzés, az pedig 2-3-szor egy héten, most már azért meg tudom csinálni, és nagyon komolyan mérem, hogy egy anaerób pulzus tartományba menjen föl, azért az azt jelenti, hogy nekem olyan 150 vagy a fölé kell, hogy menjen. Itt vagy kerékpárral csinálom ezt a történetet, vagy pedig ugye hegyre menetellel.
2: Egy szakmai kérdésem lenne. Egy dolgot nem tudok feljegyezni, amikor ilyen mozgásbombont csinálok. Mert hogy erre nincs opció.
3: Darabszám, de hogy? Ez darabszám,
2: de mi? Hogy? Oké. Mit jegyezzek meg? Nem tudom felírni a telefonnak, nem tudom megmondani, órának nem tudom megmondani, okosgyűrűnek nem tudom megmondani, buta eszközökkel vagyok.
3: Az órának meg tudod mondani. Mert az órádon, a tiédet tudom, hogy milyen órád van, azon van olyan, hogy van olyan,
2: nem
3: hogy
2: találtam súlyzós edzést. Meg. Ja, hát edzést. A súlyzós, de
3: a mozgásbombon
2: az nem az.
3: De mert
2: ja, mert hogy magamat
3: cipelem. Ismétlés szám, igen, pontosan az egy ismétlés szám, saját testsúlyos.
2: Te átvered még az órát is.
3: Köszönöm. Nem, de hát ez így van. Hát most googolsz a saját testsúlyoddal X-et, akkor mérik, hogy hány sorozat, mennyi, milyen
2: csak pulzus. Csak suttogva jegyzem meg, hogy az se egyszerű. Csak teszteljük,
3: próbáljuk. Nem, a mozgat se. Egyszerűbben. Jó. Naponta legyen séta, mindenféleképpen, és már az is egy óriásian jó dolog, hogyha azt meg tudjuk csinálni, hogy 3 perc nagyon aktív séta, 1-2, vagy ha nagyon-nagyon nem bírja a testünk, akkor 3 perc normál séta, és aztán megint 3 perc nagyon aktív séta. Tehát itt az a lényeg, hogy tényleg ilyen 9 és 10 perc közötti kilométereket kell menni, az nagyon jó, de nem is ez a lényeg, mert életkorban valóban ez változhat, de az a lényeg, hogy a pulzust pörgesse föl. Tehát akkor egy rövidebb séta is elég, és ez a nagyjából 40 perc, így ezzel a 3 perc, 1 perc, ha bírja valaki, 3 perc, 2 perc, vagy 3 perc, 3 perc váltással, tehát legyenek a sétában intenzív szakaszok, amelyek fokozzák a pulzus számodat. És akkor ide igazán jó lenne 3-4 súlyzós edzés, ugye ha egész testet edzed, akkor 3, ha bontottan edzel izomcsoportokra, és 2 csoportra van bontva, akkor 2-2, azaz 4. Ja. És akkor mindenféleképpen kell ez az intervallum edzés, de egy dolgot mindenki vegyen figyelembe. Ha jól csinálod az intervallum edzést, akkor 30-40 óra regenerálódási időt fog jelentkezni.
2: Akkor én nem jól csinálom.
3: Akkor nem jól csinálod. Tehát ha ennyi nem jelentkezik, akkor nem csinálod jól. És jogos a kérdés, hogy akkor kinek van erre ideje. Ha most nincs rá időd, akkor később meg nem fogsz elég hosszan élni, hogy mással legyen idő. Tehát én előrébb tettem az ébredésemet, reggelre tettem az edzést, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Elfelejtettem a kávét, tehát eszembe se jut kávét inni, frissen érek haza, úgy megyek, úgy indulok el, hogy azt sem tudom, hogy a lakást bezártam, vagy nem, mert még félig alszom, és aztán utána, amikor ott küzdök a hegyen, akkor, vagy bárhol, bármilyen ilyen.
2: Akkor eszedbe jut, hogy nem zártad be, és akkor mész vissza.
3: Nem jut eszembe, mert Istennek áll a bezártam, de utána hazaérek, a nagyon magas pulzus az megmozgatta, felkeltette a szervezetemet, sőt termelt egy csomó endorfint, és akkor ugye egész nap ez a teljes nyugodtság, relaxáltság van rajta. Próbáld ki! Neked ehhez a rohanó életmódodhoz nagyon sokat fog jelenteni.
2: Jó.
3: Na, és akkor ami viszont egy középút, vagy létminimum, ugye erre szólt a hallgatói kérdés,
2: igen,
3: az naponta minimum 10 perc olyan mozgás, ami kvázi teljes intenzitással végzel. Tehát nem azt mondtam, hogy végezd ki magad, de teljes intenzitás, mondjuk a maximum intenzitásnak a 80%-a, tehát emelje a pulzust, ugye?
2: És ha 140-150 körül.
3: 220 mínusz életkor, az a 100%, és ennek, hát amit bír az ember, nem azt mondtam, mindenki hajtsa szét magát, de itt tudom, tehát 10 perc ilyen mozgás naponta a nagyon-nagyon-nagyon minimum.
2: Ez Gyula, szóval, ez kemény. Ez 10 kevés, percen keresztül kevés. Azt mondja, hogy oké, 50 éves az ember,
3: fontos,
2: 220 minusz 50, a 170.
3: Egyben.
2: Hát állj!
3: Igen,
2: 170 alatt tartani a pulzus 10 percig, hát
3: nem kell 10 percig tartani, azt mondom, összesen 10 ilyen perc legyen, egy ilyen mozgássorra. Itt például tudom javasolni a norvég 4x4-et. Tehát ez azt jelenti, hogy 4 perc ilyen nagyon intenzív, és 4 perc de pihenés, de lehet 1 perc is igazából. Én annak idején 15 másodperc.
2: Az már rögtön 1 perc, az már 20 perc mozgás lesz. Igen. Tehát akkor végül is 10 percet mondtál ebbe a tartományba, ami 20 perc lesz. Mert hogy az kivitelezés szempontjából nem lehet 10 perc.
3: A kivitelezés szempontjából, ha
2: ahogy magamat ismerem nálam, ez 40, de hát
3: De lehet 10 perc, ha 10 percet tudsz egybe csapatni, és akkor hagyd rá.
2: Nekem hol vannak már régebben, nem emlékszem, a Magyar Egy TV-n volt, az idősebbek is elkezdhetik ott, ahol a férfi, így van, férfi meg a nő ott tornáztak, és akkor kész, visszaemlékszem rá, még óvodás volt a anyukám,
3: apukám ott tornáztak. Igen, de mi volt azzal a tornával a baj?
2: Hát mi?
3: Az, hogy akik tornáztak, közben beszéltek hozzád, amiről én most beszélek, mozgás, nagyon fontos, nem tudsz közben beszélni. Ha jól csinálod, nem tudsz beszélni senkivel. Én, ha megcsinálok egy rendes, és most már meg tudom csinálni egy rendes, norvég 4x4-et félig meghalok.
2: Hát a te norvég 4x4-ettől én meg is halnék. Tehát...
3: Annak egy szakasza az a lépcső, aminél annak idején a negyedéig feljöttél.
2: Mi visszafordultunk a feleségemmel rögtön az első harmadánál.
3: De azon végig, plusz még ott van felfelé egy jó nagy szakasz, hogy az a 4 perc beleteljen, mert egyébként az a lépcső szakasz az nekem nem éri el a 2 percet. Most olyan tempóval tudok menni fölfelé.
2: Csak
3: mi a lényeg?
2: Kanapéhuszárok feltettek nekünk egy kérdést, te pedig most megint fogod magad és álomvered.
3: 10 perc maximális intenzitású mozgás, ennyit kérek, ez bele fér. De mit kapsz cserébe?
2: Mit?
3: Mondj egy számot, hogyha ezt rendszeresen csinálod, akkor az a szerkezeti öregedés, ami a szívedben megy, az most a te életkorodban hány év szerkezeti öregedést tudsz ledolgozni, így mennyit tudsz visszamenni?
2: Na, 10 évet, 5-öt.
3: 20-at. 20 évet tud, és ez egy bizonyított szám. Tehát
2: azt,
3: most nem a
2: viszont már elgondolkodom, Gyula, mert az sok.
3: Gondolkodj is el, mindenki gondolkodjon el. 20 évet tudsz a szíved strukturális öregedéséből visszafordítani. Uh-huh. Egy dolgot ne csinálj, és ez egy zárómondat, hogy figyelj oda a regenerálódási időre. Nekem volt olyan betegem, akinél pont az okozta a problémát, hogy 93 óra regenerálódási időt találtam az adataiban. Hát agyrém volt, ahogy széthajtotta magát, az is probléma. Tehát megfelelő mozgás és regeneráció, ezt kell összehangolni.
2: Egészségesen, oké. Törődjön többet egészségével, a jelszavunk. Oké, köszönjük.
3: Akkor 20 évért megcsinálod?
2: Meg, hogyne.
3: Helyes. Okay. Akkor erről beszéljünk.
2: Holnap hívunk megint, jó? Köszönjük szépen. Szia.
3: Szervusz, szia.

0: Jó reggelt, elstartolt a szerda, május 20-a a Best FM-mel. Nem sokára hírek, hírek előtt pedig pár információ az előttünk álló hosszú hétvégével kapcsolatosan. Például változik az autóbuszos közlekedési rend a pünkösdi időszakban május 21 és 27 között. Május 25-én például pünkösd hétfőn a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap szerint mennek majd az autóbuszok, de a teljes időszak megtalálható például a honlapunkon bestfmnyiregyháza.hu. A hulladék szállításban viszont nem lesz változás. Pünkösd hétfőn a megszokott járatrend szerint történik majd, szóval hétfőn is ki kell húzni a kukákat, viszont május 24-én és 25-én a nyíregyházi piacok zárva tartanak, de ingyen parkolunk majd hétfőn a Nyír VV által üzemeltetett parkolókban. Nincs már messze, rövidesen itt a hosszú hétvége, és pillanatokon belül jönnek a frissek is, Andreával 9-kor a Besten.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: bárhol is vagy.
1: Az autóban is mindig ez szól.
0: Ott van veled a Best FM.
2: A Best FM. Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
2: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
5: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, és kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. Kovács Rátai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyiregyhaza.hu oldalon. A héten is útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai, hogy helybe vigyék a szűrővizsgálatokat. Vármegyénkbe is ellátogatnak, május 21-én Szamossái településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. 9 és 15 óra között nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi daganat szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára is, tudatta az egészségfejlesztési iroda Fehérgyarmati járás. Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században címmel kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. A nyíregyházi intézmény közölte, a Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görög katolikus művészet egyik meghatározó alakja. A Mária Pócsi kegytemplom falképciklusa országos ismertséget hozott számára. Emellett templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok őrzik keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás találkozik. Orosz Atanász görögkatolikus püspök nyitja meg a tárlatot május 27-én délután. Kurátori tárlatvezetést Terdik Szilveszter tart. A kiállítás december 18-áig lesz megtekinthető. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben sokat csüt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

Itt a Best FM, jó reggelt és a Best reggel. Hogy áll a bringa? Fel van már készítve, guminyomás ellenőrizve, láncok bezsírozva, ahogy kell, bukós is a kifényezve. Ugyanis szombaton indul a bringa piknik, ismételten egy újabb évad. A start Nyíregyházán a Kossuth térről lesz majd 9 óra 39 perctől, viszont a gyülekező már 8 órától elindul, amikor is egy gyors bike safe regisztrációra is lesz akár lehetőség. Az idei évben pedig a bringa piknik cirkusz köntös kapott, ez lesz a tematika, lesznek cirkuszi porondmesterek, különböző kerékpáros akrobaták, aztán pedig elindul cirkusz nélkül. 9 óra 39 perckor. A tekerés egészen Tokaig, a fesztivál katlan lesz majd a megérkezés helyszíne. Éppen ezért ideiglenes útlezárásokkal is fogunk találkozni szombaton, ugyanis 9 óra 39 perckor indul majd a tekerés a Nagyposta, az egyes számú Nagyposta elől, aztán pedig a folytatás a Bethlen Gábor utca, a Mező utca, a Rákóczi utca és a Tokaji út, ezeket érdemes majd ebben a fél órában 9.30 és 10 óra között elkerülni, és már betervezni a szombat reggelbe. Maga a részletes bringa piknik tervezet pedig megtalálható a honlapunkon is. Minden egyes információval kiegészítve bestfmnyiregyháza.hu.

0: Pillancsunk vissza a tegnapi napra. Jönnek a katasztrófavédelmi hírek, sajnos kifejezetten rossz hírekkel érkezik. Rutkai Dér Vivien, szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Idős férfi halt meg Máté Szalkán. Egy 200 négyzetméteres családi házban keletkezett tűz kedden délután a Budai Nagyantal utcában. A fürdőszobában kerékpár akkumulátor égett. Az ingatlanban a tűz keletkezésekor egy idős férfi tartózkodott, hozzátartozója hívta a tűzoltókat. A helyi, tehát Máté Szalkai hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már nem volt tűz, a tűzzel érintett helyiségben azonban megtalálták az ott lakó embert, ám életén már nem lehetett segíteni. Nem zárható ki, hogy a tüzet a zárlatos akkumulátor okozta, de a pontos keletkezési okot és körülményeket a katasztrófa védelem vizsgálja. Fél hektáron égett nád Újfehértó térségében a 4-es főút 257-es kilométer szelvényének közelében az újfehértói önkormányzati tűzoltók két gyorsugárral, kézi szerszámokkal oltották el a tüzet. Kiszáradt kútba esett egy macska tegnap Magy településen a József Attila utcában. A baktalórendházi hivatásos tűzoltók mentőkötél segítségével mentették ki az állatot, amely nem sérült. Köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodtabb napot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a híreket, és viszont kívánjuk, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's not supposed to be about, baby? Get free of the bag and stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

Közeledik a gyereknap, és én pedig a teljesség igénye nélkül igyekeztem a környék gyermeknapi programjait is megkeresni. Például Nyírszülős már most hétvégén készül, május 23, kollégium, úti közösségi park lesz, majd ugrálóvár, népi játékok, ügyességi játékok, mézkóstolás és még sok minden más. Szóval a gyerekmosó itt szombaton már egészen garantáltnak tűnik. Május 29-én pedig gyermeknapi kézműves foglalkozásra várják a kicsiket. A Kertvárosi Közösségi Ház, ugye Prága utca 7 szám alatt található. A programok pedig különböző ügyességi feladatokból fognak állni. Kézműves foglalkozáson fejleszthetik magukat a kicsik, ráadásul még egy meglepetés vendég is fog hozzájuk érkezni. Maga a Városi Gyermeknap pedig majd május 31-én lesz a Kossuth téren 14 órai kezdettel, de elsőként a Buratino Bábszínház Tündér Mustra című előadását tudják majd a kicsik megnézni, aztán pedig lesz majd mesediszkó, és többek között a Vidám Manók is koncertezik majd délután 5 órától, mindezt tehát majd május 31-én a belvárosban a Kossuth téren, ahol egy óriási vidámpark is várja majd a kicsiket. Kint a

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, különösen a belvárosban, és a főutak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. A május 1-tér 10 per ásszám előtt egy kisebb területen felbontották a parkolót, csak úgy, mint a Dohány utca 3 szám előtt figyelmesek legyenek, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Továbbra is sáveltolás lassítja a haladást az erdősoron az ott zajló munkák miatt, a Ferenc körútról a Korányi Frigyes utcára a balra kanyarodó sáv a jelzőlámpa előtt fel van bontva, körbe van kerítve, körültekintőek legyenek. Vezessenek óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

25 fok, szikrázó napsütés, hát ez az, ami ránk vár, ráadásul a következő napokban. Csapadék szerintem már nem igazán várható, és ez csak fokozódik, hiszen tovább melegszik a levegő, hétvégén már nyugodtan kimondhatjuk, nyári időjárás várható, a 30 fok sem kizárt Nyíregyházán, és magas UV-sugárzás talán az éven először. Így indult el a szerdai nap, május 20-a, sok sikert kívánok a naphoz, én Simon Norbert vagyok, pillanatokon belül jön Szendi Ajnit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van telked? Építkezz jó áron. Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól. Kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
2: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
3: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fontos határidő jár le ma. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Itt a legfontosabb adózási határidő. Ma kell beadni az SZIA bevallást. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket a hatóság Nyíregyházán is. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni, személyesen. Emellett hívható a NAV infóvonala 1819 is. A hivatal szerint ugyanakkor a legegyszerűbb az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül ér. El. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülőbútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Az újonnan kialakított közösségi tér lehetőséget teremt találkozásokra, pihenésre és informális beszélgetésekre, hallgatók és oktatók között egyaránt. Tudatta közleményében a Nyíregyházi Kampusz. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
5: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, mert mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
4: Ma térségünkben sokat csüt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy...

Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Köszönjük szépen a mostani híreket is, ezekkel is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát, és külön köszöntöm megragadva így az alkalmat a netes hallgatóinkat. Mit jelent a Bernát és a Felícia név, nem sokára kiderítjük, aztán azt is, hogy milyen kutyák azok, amelyeket kotorék ebnek nevezünk. A segítségemre ma is Maglóczki Tibor kutyatréner lesz. Hát kérem szépen, még a borzok is szóba fognak kerülni.

Május 20-a van, ne felejtsük el, hogy ma a Bernátokat és a Felíciákat köszönhetjük fel. A Bernátok egyébként ünnepelhetnek még augusztus 20-án és november 18-án is. A Bernát egy germán eredetű férfi név, a Bernhard névből származik, amely két elemből áll, medve, erős merész, hogyha a két részt lefordítjuk, tehát a Bernát név jelentése erős merész, mint a medve. Vannak természetesen híres Bernátok is, például Bernát István, magyar történész, aki középkor szakértő volt, 1944-ben hunyt el. A Bernát névhez gyakran társulnak olyan tulajdonságok, mint az elszántság, a bátorság és a kitartás. A középkorban különösen népszerű volt a név a szerzetesek és a nemesek körében, ma már elég kevés ember viseli ezt a nevet Magyarországon. Ne felejtkezzünk el a Felíciákról sem, akik január 24-én vagy akár június 9-én is ünnepelhetnek. A Felícia egy latin eredetű név, a Félix férfi név női alakja, és azt jelenti, hogy boldog, szerencsés nő. Híres viselője Felicia Day, amerikai színésznő, író, producer, vagy Felicia Hammons, angol romantikus költőnő, aki a Casabiancát írta meg. A név a középkorban a keresztény öröm és béke szimbóluma volt. Modern formái, mint a Felis vagy a Felicity az angol száz kultúrában is elterjedtek. Magyarországon kevésbé gyakori a név, ritkább, elegáns női névként tartjuk számon. Isten éltesse tehát ma a Bernátokat és a Felíciákat, holnap Konstantin napja lesz.

0: A kutyák köztől lények, ezt Maglóczki Tibor kutya kiképző már nagyon sokszor leszögezte, bár néha emberiesítjük a kutyákat, ami nem jó, és talán az ösztöneiket akkor látjuk a legjobban, amikor mondjuk így elkezdenek vadászni, kiszednek mindent, ami a föld alatt van, pockot, nem tudom, patkányt, cickányt is sorolhatnám. Erről kezdtünk el beszélgetni az előző adásban, ma pedig folytatjuk.
1: A kotorékebek, ugye a tacskók, terrierek, egy része fox terrier, ugye amiket kotorékban használtak, hogy a föld alatti járatokba menjen le, és ott fogja meg. Ugye régen ez egy vadászati mód volt, hogy beküldték a rókkajukba, és akkor ugye megfogta a rókát, kihozta. Vagy borzot. Nyilván a borz az kemény ellenfél,
0: hát az
1: általában több kutyát használtak. Ezt is már egyébként úgy tudom, hogy Magyarországon már tilos ilyen célra használni a kutyákat. Viszont a tenyész alkalmassági vizsgáknak ez régen része volt. Most már úgynevezett műkotorék van, tehát az azt jelenti, hogy egy épített pálya, amiben mondjuk bent van a vad, akár lehet borz vagy róka. Most ebben nem vagyok 100%-osan biztos, hogy ez még működik Magyarországon, de régen így volt, hogy egy műkotorék, bent volt a vad, de beküldték a kutyát, ugye a sötétbe, orra után ment, és ugye azt figyelték, hogy hogyan reagál, mennyire intenzíven jelzi a vadat, mennyire intenzíven próbálkozik megfogni, de nem férhetett hozzá nyilván az állatvédelmi törvény miatt. Úgyhogy ezek a vadak nem sérültek abszolút, valószínűleg azért stresszes állapotba kerültek.
0: Hát nyilván.
1: De a kutya meg le lett tesztelve, és ugye, hogyha ott jól teljesített, akkor azt mondták, hogy oké, tenyésznek se alkalmas.
0: Hagyjuk-e vagy sem, hogy ezt csinálja a kutya? Kérdezem annak fényében, hogy mondom, hogy bodza most már csak egy roppantás és kész. Viszont hát volt, amikor egyszer felvisított, mert szerintem a pocok a nyelvébe harapott, és egyszer volt egy olyan jelenet, amit az még élek nem felejtem el, hogy bejött a kutya a lakásba, és úgy nézett ki, mint a Rettenthetetlenben Mel Gibson, tehát az egész kutya csuromvér volt, de az egész feje, meg nem tudom mi. Nyilván elkezdtem itt sírni, hogy megsérült a kutya, de hát valószínűleg a pockot harapta el úgy, hogy nem tudom, hogy spriccelt a vére. Tehát, hogy akár ez veszélyes is lehet, hiszen hallunk arról is, hogy azért a patkányok is bele tudnak harapni a kutyába, azok meg azért nem egy-két betegséget terjesztenek, de hogy nem tudom, kombinált oltással, ha van a kutyának, akkor ez így engedhető erről. Neked mi a véleményed?
1: Körültekintően kell eljárnunk minden ilyen esetben. Most még csak annyit fűznék vissza az előző gondolatmenethez, és ezt említettük már valamelyik adásban, ugye vadászkutyák, tehát van egy ilyen kategorizálás is, hogy puha szájú vadászkutyák, vagy a kemény szájú vadászkutyák. Ugye a puha szájúak közé tartoznak a vizslák, retrieverek, szetterek, amiket ugye arra használtak a vadászok, hogy mondjuk a lőtt vadat ezek a kutyák szépen behozzák, megfogják, finoman tartják a szájukban, nem ropogtatják össze, és átadja a gazdinak. A kemény szájúak, amikről ugye beszéltünk, például a terrierek, azok szó szerint megfogták a vadat, akár ugye meg is ölték, ugye a rókát, borzolt, stb. De mondhatjuk itt ugye fox terrier, tacskó, jagd terrier, veszti, még a yorki is egyébként, meg yorkshire terrier. Yeah. Tehát terriervér benne van. Uh-huh. Patkányvadászatra használták őket.
0: A kis ölebet, és, igen.
1: Igen, hát...
0: Megyek is masniával kinyírni a patkány. Igen,
1: igen. És masnis kutyaként ugye nagyon sokan csak kedvencként tartják, és ezért gyűlik meg sok embernek a baja vele, mert nincsenek tisztában azzal, hogy Yorkshire terrier, a terrier az egy erőteljes vadászkutya, erőteljes ösztönökkel rendelkező kutya, akkor is, hogyha másfél kiló vagy három kiló, de a patkánynak komoly ellenfele. És ha visszakanyarodunk oda, amit mondtál, sérülés veszélyes, tehát minden vadászat sérülés veszélyes, mert nyilván az áldozat az küzd az életéért, a kutya meg azért, hogy levadásza. Tehát ő a vadász, és a másik oldalon van az áldozat.
0: Igen.
1: Viszont az áldozat az védekezni fog, tehát akár lehet ugye a sün.
0: Jaj, hát az is, igen.
1: A kutya nem tud megfogni, de a sün már dök. Aztán vannak ugye a kemény kutyák, amiket nem érdekel, hogy szúr a süni, mert megfogja.
0: Hallottam ilyen Foxiról, hogy mindegy volt neki, valami. Ömlött belőle a vér, szétszedte a sünt.
1: Igen, tehát sok fajtát tudnék én is mondani, amik nem azt mondom, hogy alkalmasak erre, de simán elviselik
0: hát
1: a fájdalmat.
0: Az adrenalin lenyomja náluk, igen, ezt a fájdalom.
1: Ilyen, ilyen szituációban nem foglalkozik a fájdalommal. Nyilván egy érzékenyebb kutya az meg hátra fog ugrani, vagy esetleg visítva elszaladt, hogy megszúrta az orrát a sün. Tehát itt is az van, hogy kutyáról beszélünk, a kutya mint faj, de nagyon sokféle fajta van.
0: Igen.
1: És a fajtákon belül is nagyon sokféle egyed van, és nagyon sok, tehát mindegyik másképpen reagál.

Ha eltűnnének a méhek, az emberiség néhány éven belül éhezne. Ez nem egy sci-fi forgatókönyv, hanem a valóság árnyéka. Május 20-án van a méhek világnapja, az ENSZ 2017-es határozata óta. Ezen a napon emlékezünk meg ezekről az apró, ám nélkülözhetetlen lényekről. A dátum Anton Jansza születésnapja, aki a 18. században a modern méhészet úttörője volt. Egy szlovén szakember, aki felismerte, a méhek nem csak mézet adnak, hanem életet is. A beporzás és az ökoszisztéma egyik legfontosabb láncszeme. Nélküle nem lenne gyümölcs, zöldség, kávé, olajos magvak, sőt még csoki sem. A méhek szorgalmas munkája tartja fenn a mezőgazdaságot, és közvetve tehát az emberi életet is. De ma a méhek már veszélyben vannak. A klímaváltozás, a vegyszerek, a rovarirtók, az élőhelyek pusztulása mind-mind tizedelik a populációt. Ez a nap nem csak ünnep, hanem figyelmeztetés is. Arra kér, hogy figyeljünk, tanuljunk, cselekedjünk. Ültessünk virágot, támogassuk a biogazdaságot, mondjunk nemet a felesleges vegyszerekre, mert a méhek sorsán keresztül a saját jövőnkről is döntünk. A mai napon álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk a szorgos zümmögésre, ami a világot életben tartja.

0: nem kopik.
1: Jó reggelt, Nyíregyháza!
2: Ez nagyon jó. Minden elismerésem a zenekét.
3: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
4: Ez a 103.9 Best FM.

szép tavaszi időben tegnap sétáltunk a mezőn, és őzek, fácánok, nyulak ugráltak körülöttünk, tök szép volt az egész, és éppen azt nézegettem, hogy az őszi búza körülbelül fele akkora, mint kellene, amikor megszólalt a férjem a telefonját nézve, hogy meghalt Scherer Péter. Utoljára akkor éreztem ilyen megdöbbenést, amikor Kállói Molnár Péter halálhírét hallottam. Igaz, hozzá volt kötődésem is, hiszen volt szerencsém többször látni élőben színházban, és ráadásul egy gimnáziumba is jártunk, csak más évfolyamon. Scherer Pétert nem ismertem, de úgy éreztem, hogy mégis. Biztos mindenkinek vannak az életében olyan színészek, akikre odafigyelnek, akiknek a szava számít, és nekem ilyen volt ő is. Ha csattogtattam a tévét, megláttam, akkor ott ragadtam. Ha nyilatkozott, végignéztem. Szerettem az intelligenciáját, a hangját rajongásig. A szeme tele volt élettel, a szája szegletében pedig mindig ott bújt meg egy apró mosoly. A színészi játékában pedig a természetességet tiszteltem. Semmi manír, semmi póz. Scherer Péter olyan volt, mint egy közülünk. A hétköznapi ember, aki gyönyörűen és helyesen beszélt azzal az utánozhatatlan hangján. Imádtam, ahogy mesét mond, pláne ha hangos könyvet olvasott föl. Szokták mondani, hogy legyen neked könnyű a föld, de én ezt sohasem használtam, nem is szeretem. Helyette inkább így ismeretlenül úgy búcsúzom, hogy Isten veled, Péter. Köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
2: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Forgalomkorlátozás a Bringa piknik idején. Ülésezett az idősügyi tanács, és német fiatalok jártak Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Forgalomkorlátozásra készülhetnek a közlekedők Nyíregyházán. A Bringa piknik kerékpáros túra miatt szombaton 9 óra 30-tól 10 óráig útlezárások lesznek, közölték a szervezők. A bringások a Kossuth térről indulnak, és a Bethlen Gábor, Mező, Rákóczi utca, Tokaji út vonalán haladnak majd, a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárútig. Ezen a szakaszon rendőri felvezetéssel közlekednek a kerékpárosok, az autósok így félpályás útlezárásra számíthatnak. A szervezők kérik a túra résztvevőit, hogy a nyírtelek előtt lévő körforgalmat körültekintően közelítsék meg. Itt ugyanis az autósoknak van elsőbségük. Kérik emellett a kerékpárosokat, hogy nyírtelek és rakamasz településeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, ügyelve a gyalogosokra is. A tokai Tisza hídnál pedig mindenkit arra kérnek, hogy a baloldali járdát használva a kerékpárt tolva keljenek át a hídon. Hamarosan meghirdetik az idei alkotóidősek és a Meséld el nekem pályázatokat. Erről is szó esett a Nyíregyházi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. Előbbi kapcsán elhangzott, tavaly nagy érdeklődés övezte a felhívást. A pályázati munkákból kiállítás is nyílik minden évben. Idén bővítik a pályázatot. Már fotókat is várnak majd a szervezők. Az idei Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatnál pedig ezúttal is a szépkorúak mesélhetnek életük egyik fontos pillanatáról. A téma szabadon választott. A nevezők ez alkalommal is legfeljebb 10 oldal terjedelemben írhatnak majd. A tanácskozáson bemutatták még a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét is, írja a város honlapja. Nyíregyháza német testvérvárosából, Izerlomból érkeztek diákok a városba. A fiatalok a Városnapok program részeként adtak rövid koncertet a Városházán. A 31 fős csapat emellett közös programon is részt vett nyíregyházi diákokkal, együtt énekeltek templomokban és a Kodály iskolában is, írja a nyíregyháza.hu. Az esemény kapcsán Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregyháza már 35 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot a német várossal. Ma térségünkben sokat csüt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk egy óra múlva lesznek majd újra hallhatóak itt a Best FM-en. Akinek van kertes háza, biztos előbb-utóbb találkozik a vakond problémával. Védett állatról van szó, iszonyatosan cuki, de nálam kiveri a biztosítékot, komolyan mondom. Vakond háló ide-oda, megtalálja a rést, feljön. És amikor télen a legnagyobb hó volt, akkor az egyik fánknak a tövében egy olyan méretű vakontúrás jött ki, hogy konkrétan a combom közepéig ért. Tehát egy ilyen, nem tudom, majdnem egy méter magas. A barátnőm férje nagy kertész, elküldtem neki a fotót, mire közölték, ez nem vakontúrás, tuti biztos, hogy van alatta valami. Mondtam, hogy na, akkor ennek utána járunk, tehát leszedtem a havat, vittem egy talicskát, és nem viccelek, 3 talicskányi földet szedtem le, és csak föld volt, szóval nem volt alatta semmi. Nálunk ilyen kipattintott bodybuilder vakondok vannak ezek szerint. Túlélte a fa, bár nem sokat adtam érte. Na mindegy, hamarosan a vakondokkal foglalkozunk majd itt a Best FM-en.

az égen át. Szendi Hajni vagyok. Már is következik az a rovatunk, melynek címe Védtelenek védelmében, ugye az állatvédelemmel foglalkozunk ilyenkor, és hát én vegetáriánus is vagyok, tehát imádom az állatokat, de komolyan mondom, a vakondok kicsapják nálam a biztosítékot. Annak ellenére, hogy egy végtelenül cuki állatról van szó, kikészülök idegileg, hogy folyamatosan szétcseszik a kertet. A vakond ugye a kertészek egyik legnagyobb rémálma, bár nem bántja a növényeket, mégis komoly károkat tud okozni. Alagútjai keresztül szelik tulajdonképpen az egész kertet, a felszínen pedig földkupacok lennek meg, egyébként én az virágföldnek szoktam használni, mert hogy jó puha. Egyetlen vakond is képes több száz méternyi járatot ásni, tönkretéve a művelt ágyásokat. Ha belefáradtunk abba, hogy újra és újra elrontja a kertünk látképét, akkor ideje cselekedni. Állítólag van egy állat, akinek a szagát ki nem állhatja. Ha beszerzünk egy kis állatszört, például kutya vagy macska szört, és bedobjuk a vakontúrásba vagy a járat közelébe, megérzi a vakonda jelenlétét, és a biztonság érdekében inkább odébb áll. Hát ezt egyébként annyira nem írom alá. Az én kutyám folyamatosan szétszedi a vakontúrásokat, nyilván vakondot nem szed ki sose, tehát a bodzaszaga mindenhol ott van, ehhez képest a vakondhéj is. De állítólag, és ezt ki fogom próbálni, hogyha fokhagymát és citromhéjat is keverünk mondjuk halmaradékba, aminek irtózatosan büdös szaga lesz, akkor tulajdonképpen nem csak mi leszünk ettől a szaktól rosszul, hanem a vakond is, és odébb áll. Ha hosszú távú védelmet szeretnénk, akkor állítólag jó, hogyha a kertben erőteljes illatú növények vannak, például körömvirág, vagy éppen fokhagyma. Ezek a vakond számára riasztóan hatnak, és ha stratégikusan helyezzük el őket, pajzsként működnek. A másik titkos fegyver a hang, ami nálunk van, mikor bejön, van, mikor nem. Vettem már ilyen különféle vakondriasztókat, sípol, mint az őrület, leviszi a fejem, de van, hogy kiszorítjuk a kertből a vakondot vele, van, hogy nem, tehát vannak most már immunis állatok is.

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Az inkontinenciát már eléggé körbejártuk a hölgyek esetében, rengeteg hasznos tanácsot és szerintem reményt megnyugtató szavakat is kaptunk Kertner Csaba urológus nőgyógyásztól, és hát eljött az ideje, hogy beszéljünk a férfiakról is. Üdvözlöm, doktor úr!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm mindenkit!
0: Amikor elkezdtünk így beszélgetni ebben a sorozatban, akkor ugye a férfiaknál és a nőknél külön megnéztük a vizsgálatokat, hogy hogyan is zajlik, és hogy jutunk el a diagnózishoz. Nos, a nők esetében itt a diagnózis után már ugye a kezelési módok is már kitárgyalásra kerültek, de akkor itt vannak a férfiak. Ha megtörtént az urológus vizsgálat, és volt labor, PSA érték, stb., akkor hogyan tovább? Milyen fajtái vannak, vagy vannak egyáltalán a férfiaknál inkontinencia fajták?
1: Igazándiból itt sok fajtáról nem nagyon beszélhetünk, mivel a túlnyomó többsége, döntő többsége az inkontinens panaszoknak a prostata megnagyobbodásához kapcsolódik. Férfiaknál is van húgyúti fertőzés, ebből kialakuló sürgető vizelési inger, illetve valamilyen idegen testdaganat, kő a húgyhólyagban. Ezeknek a betegeknek a száma azonban elenyésző a prostata megnagyobbodás miatt panaszos betegekhez képest. Alapvető a szűrővizsgálat, ahogy említettem, és hogyha kizártuk a daganatnak a lehetőségét, akkor a kezelést is ilyen irányban kell megkezdenünk. Uh-huh. Itt is gyógyszeres kezelés, szájnál bejött gyógyszeres kezelés, illetve műtétes kezelés az, amit föl tudunk ajánlani.
0: A gyógyszeres kezeléssel gyógyítható, vagy szinten tartható a dolog?
1: Én inkább úgy mondom, hogy szinten tartható. Uh-huh.
0: Milyen műtéti eljárások vannak? Mert hogy itt akár már én a Da Vinci robottól kezdve mindent is hallottam a prostaták kezelése kapcsán.
1: Igen, ez elég népszerű, a Da Vinci robot. A Da Vincit a prostata betegségek közül gyakorlatilag csak a prostata daganatnak a megfelelő stádium prostata daganatnak a kezelésére szokták használni.
0: Tehát az az egy, amire bevetik.
1: Aha. Tehát leginkább igen. Igen.
0: Na, de hogy akkor milyen műtéti eljárások vannak itt?
1: A leggyakoribb és a legtöbb, legjobban ismert a húgycsövön keresztül történő prostata eltávolítás. Ez a szaknyelven a transuretrális prostata rezekció.
0: Ez elég durván hangzik, nem azért, mert latinul mondta, csak úgy elképzeltem, vagy nem?
1: Ez egy nagyon-nagyon gyakori urológiai beavatkozás, leggyakoribbak közé tartozik, így tulajdonképpen hétköznapinak számít az urológus szakmában, az urológus sebészeti részében, az urológia sebészeti részében ez a beavatkozás. Itt érzéstenítés alatt természetesen ez vagy altatás, vagy gerincérzéstenítés jelent. A húgycsövön keresztül egy speciális eszközzel a legjobban ahhoz tudnám hasonlítani, mint ahogy az asztalos vagy az ács így a gyaluval szeletenként távolítja el a megfelelő részeket a fáról. Mi belülről csináljuk ugyanezt a prostatával, a húgycsövön keresztül egy sokkal tágabb húgycsövet hozunk létre, mint amiatt a prostata megnagyobbodás miatt kialakult.
0: De akkor most ez, hogy szeletek és forgácsok, akkor ez azt is jelenti, hogy egy kicsit farigcsálnak, vagy rögtön kiszedik? Tehát nem szedik ki az egész prostatát?
1: Farigcsáljuk, nem az egész prostatát, ezzel a műtéttel általában az egész prostatát nem lehet kivenni. Van ennek a műtétnek is olyan speciális formája, itt is jó kép, a szakembereknél fordulhat ez, ők csinálják, ahol gyakorlatilag megpróbáljuk az egész prostatát a tok mellett eltávolítani. Ez egy kicsit bonyolultabb, több odafigyelést és más eszközöket kívánó beavatkozás, nem is olyan gyakori, mint a nevezett sima prostata eltávolítás.
0: Amikor így szeleteket szednek le, tehát akkor a megnagyobbodott prostatát úgy képzelem el, hogy kisebbre veszik, ugye? Akkor
1: belülről,
0: igen, hogy akkor ez így visszatérő dolog lesz attól kezdve, vagy elég egy ilyen műtét?
1: Általában elég egy ilyen műtét, sosem tudjuk kizárni a visszatérésnek a lehetőségét.
0: Van-e még esetleg más műtéti eljárás, ami szóba jöhet?
1: Van olyan speciális műtéti eljárás, amikor, hogyha olyan nagy a prostata, hogy már ezt a húgycsövön keresztül nem lehet kivenni, akkor ezt vagy gáton, vagy hasi műtéttel lehet nyílt műtéttel eltávolítani, illetve olyan speciális beavatkozás is lehetséges, ahol egy speciális katéter segítségével, amiben abban a katéterben egy ellenőrzött hőmérsékletű, de magas hőmérsékletű folyadékot áramoltatnak. Gyakorlatilag, szintén nem tudok más szót használni hétköznapilag, megfőzzük a katéterrel érintkező prostata részt 1-2 mm szélességben, ami később leválik, és így tágabb lesz a maga a húgycső. Na most, amit elmondtam, ez elég rémisztően hangzik,
0: igen,
1: viszont azért
0: sokkal
1: szeretik azért szeretik alkalmazni ezt az eljárást, mert viszonylag gyors, ez egy 1-1,5 órás beavatkozás, ellenőrzött, és ehhez nem kell érzésnek, és ez fájdalommentes. Igaz, hogy a hatása nem azonnali, tehát néhány héten belül alakul ki a végső hatás, de fájdalommentes. Nem kell altatni hozzá, nincs műtéti megterhelés.
0: Igen, igen, sokkal kevesebb a mellékhatás vagy a kockázat. Egy utolsó kérdés, a férfiak nevében teszem fel ezt a kérdést, ugye prostata merevedési zavarok, ha valakinek eltávolítják a prostatáját, vagy az említett dolgok történnek vele, hogy farigcsálják, vagy megfőzik egy részén, ez hat-e a férfiasságra későbbiekben?
1: Jó indulatú elváltozásoknál, tehát a semoproszta megnagyobbodásnál történő kezeléseknél általában nincs hatása sem a gyógyszeres kezelés igazándiból, sem a műtétes kezelés. Akkor szokott, illetve akkor merült fel régebben problémaként, amikor úgynevezett radikális, teljes eltávolító műtétet végezünk rossz szintű daganat miatt. Manapság olyan technikák állnak rendelkezésre, többek között a Da Vinci robot is, ami hogyha, és itt a nagyon-nagyon fontos, amit most mondok, hogyha időben felismerjük a prostatadaganatot, a rosszindadaganatos megbetegedést, gyakorlatilag életmódváltozás nélkül tudunk gyógyítani műtétes úton. Megmarad merevedési képesség, a vizelési képesség. Nagyon-nagyon fontos, hogy időben legyen felismerve az a rosszindadaganatos megbetegedés.
0: És szerintem tényleg ez volt a kulcs. Nőknél, férfiaknál egyaránt. El kell menni szűrésre, és hát a beszélgetésünk pár nappal ezelőtt ugye onnan indult, hogyha mi nők kibírjuk, akkor a férfiak is bírják ki, évente egyszer el kell menni urológushoz, nőgyógyászhoz, hogyha baj van, akkor időben felfedezzék, és hát nagyon-nagyon sok tanúságos és jó tanács hangzott el öntől, doktor úr, amit nagyon szépen köszönök a hallgatók nevében is, tehát a legegyszerűbb dolog tényleg, hogyha laborba megyünk, hogy kell vizeletet adni, szóval szerintem ezek annyira kézzelfogható jó tanácsok, amit mindenféleképpen fogunk hasznosítani. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam ezeket a dolgokat.

Hát elhallgatnám örökké valókig Joe Cocker hangját, és hát abban a helyzetben vagyok, hogy volt szerencsém őt élőben is látni jó pár évvel ezelőtt Debrecenben. De emlékszem, hogy a debreceni főnéscsarnokban volt meghirdetve Joe Cocker koncertje, nem tudom, ami 7 órára. Apukám vidéken dolgozott, neki is volt jegye, aztán telefonált, hogy gyerekek, nem fogok odaérni, szóval nem tudom, mi lesz. A lényeg, hogy nem leszek ott a koncerten, mert hogy még el sem indultam, és akkor a férjemmel kiálltunk ott a spocsanok elé, és próbáltuk eladni a jegyet, sikerrel is jártunk. Ehhez képest apukám már otthon volt, és megvacsorázott, mire Joe Cocker színpadra lépett, mert hogy nagyon-nagyon sokat csúszott, de fantasztikus volt a koncert, és hát a vokalistája nagyon-nagyon jó volt. Minden esetre sajnos Joe Cocker már nincs közöttünk, de itt lehetne még, hiszen 1944-ben ezen a napon született Angliában. Nem ez az eredeti neve, hogy Joe Cocker, ugyanis őt John Robert Cockernek nevezték el anno. Egy munkás családban nőtt fel, fiatalon rajongani kezdett az amerikai bluesért és a rock and rollért. Tinédzserként már helyi klubokban énekelt. Eleinte Vance Arnold művésznében lépett fel, és nagy hatással volt rá Ray Charles hangzása, előadásmódja. A 60-as évek közepén megalakította az együttesét, és az első kislemezei nem maradtak nagy sikert. 68-ban világhírű lett viszont a With a Little Help from My Friends című Beatles dal feldolgozással. A dal az Egyesült Királyság slágerlistájának élére került, különleges rekett hangja gyorsan felismerhetővé tette. Színpadi mozgása, gesztusai hihetetlenül egyediek voltak. 69-ben fellépett a legendás Woodstock Fesztiválon is, az előadása máig a rocktörténelem egyik legemlékezetesebb pillanata. A 70-es évek elején nagyon sokat turnézott Amerikában, a hirtelen siker azonban komoly alkohol és drog problémákkal járt együtt. Karrierje miatt egy időre visszaesett. Barátai és zenésztársai többször próbáltak segíteni neki. A 70-es évek közepére fokozottan aztán újra stabilizálta az életét. 82-ben újabb hatalmas sikert ért el, az a Where We Belong című dallal. A duettet Jennifer Warnes-szal énekelte. Oscart és Grammy-t is kapott érte. Joe Cocker ezután ismét a világ legismertebb énekesei közé került. 86-ban nagy sláger lett a You Can Leave Your Hat On című dala. Ez a szám különösen a 9,5 hét című film révén vált híressé, hát sokan emlékeznek a vetkőzős jelenetre. Cocker hangját gyakran a blues, a soul, a rock különleges keverékének nevezték. Pályafutása során több mint 20 stúdióalbumot adott ki. 2014. decemberében hunyt el, tüdőrákja volt.

Kellemes szép napot, Szendi Hajni vagyok. Jön a pünkösdi hosszú hétvége hamarosan, és hát ezzel kapcsolatban azért mondok már is infókat. Először közlekedjünk, mert hogy változik az autóbuszos közlekedési rend a pünkösdi időszakban. Május 21-e és 27-e között a járatok máshogy közlekednek, mint megszokhattuk. Csütörtökön május 21-én, tehát holnap minden úgy lesz, ahogy szokott. Munkanap, tanítási nap. Aztán pénteken a hét utolsó munkanapja és tanítási napja szerint járnak a buszok, tehát ez is változik. De szabadnapos szombati nap lesz szombaton, munkaszüneti napi menetrend vasárnap, hétfőn a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap szerint járnak majd a buszok, kedden pedig majd olyan lesz, mintha hétfő lenne, tehát így kell ezt betábláznunk, így változik a buszközlekedés. A szemétszállításban viszont semmiféle változás nincsen, nem változik a hulladékszállítás a pünkösdi hétfői napon, ahol viszik a szemetet általában hétfőn, azt most is elfogják. A Nyírvévétől is kaptunk híreket itt a pünkösdi hosszú hétvége kapcsán. Náluk ünnepi menetrend jön, ez azt jelenti, hogy a városüzemeltető május 24-én és 25-én nem nyitja ki az ügyfélszolgálatait. A nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva lesznek. Pünkösd hétfőn emellett a közterületi fizető parkolók nem lesznek fizetősek, tehát hétfőn nem ott állunk meg, ahol akarunk, hanem ott állunk meg, ahol lehet, viszont ezért nem kell fizetni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
5: A Manklíma a klíma specialista.
6: A klíma specialista.
5: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma.
6: A Manklíma.
5: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
6: shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, és kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. Kovács Rátai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhelyel vagy telephelyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyiregyhaza.hu oldalon. A héten is útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai, hogy helybe vigyék a szűrővizsgálatokat. Vármegyénkbe is ellátogatnak, május 21-én Szamossái településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. 9 és 15 óra között nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi daganat szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára is, tudatta az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati járás. Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században címmel kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. A Nyíregyházi intézmény közölte, a Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görög katolikus művészet egyik meghatározó alakja. A Mária Pócsi kegy templom falkép ciklusa országos ismertséget hozott számára. Emellett templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok őrzik keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás találkozik. Orosz Atanász görögkatolikus püspök nyitja meg a tárlatot május 27-én délután. Kurátori tárlatvezetést Terdik Szilveszter tart. A kiállítás december 18-áig lesz megtekinthető. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben sokat csüt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: friss hírek, információk pont egy óra múlva jönnek majd újra. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Tele van az internet azzal, hogy superfood, hát ha ilyet eszünk, kipattanunk, tényleg annyira egészségesek leszünk. Nyilvánvalóan ebben van egy csomó marketing is, de tényleg vannak olyan ételek, amelyek nagyon egészségesek. Ide tartozik a batáta is, Friedrich Antal séf szerint, és persze receptet is hoz majd. Az édes burgonya lesz mindjárt tehát az alapanyagunk.

Ma Niki Laudára emlékezünk. Andreas Nikolaus Niki Lauda 1949. február 22-én született Bécsben, tehetős osztrák családban, és 2019. május 20-án hunyt el, 70 évesen. A család eleinte ellenezte az autóversenyzői ambícióit, ám ő eltökélten követte az álmait, gyakran saját pénzén vásárolt versenyüléseket, hogy feljebb juthasson. Tehetsége, kitartása, technikai tudása gyorsan felhívta magára a figyelmet, így 1971-ben már Forma 1-ben versenyzett. Lauda karrierje akkor ívelt fel igazán, amikor 74-ben leszerződött a Ferrarihoz, ahol hamar meghatározó szereplővé vált. 75-ben világbajnok lett, és ő hozta vissza a sikert a Ferrarinak, amely akkor már több mint egy évtizede nem nyert címet. Egy évvel később, 76-ban jött a tragikus fordulat. A Nürburgringen hatalmas balesetet szenvedett. Az autója kigyulladt, Lauda súlyos égési sérüléseket szenvedett, és idéglenesen kómába esett. Orvosai lemondtak róla, ám Lauda 6 héttel a baleset után visszatért a pályára, arcán friss sebekkel, fájdalmakkal küzdve. Ez a hihetetlen visszatérés legenda lett a sportvilágában. Végül 1976-os bajnokságot elvesztette James Hunt ellen, de a történet örökre beírta magát a motorsport krónikájába. 77-ben ismét világbajnok lett, majd 79-ben először visszavonult. A sporttól azonban nem tudott sokáig távol maradni, 82-ben visszatért a Forma 1-be, 84-ben harmadik világbajnoki címét is megszerezte, akkor már a McLaren színeiben. Aztán 85-ben végleg visszavonult. Niki Lauda nem csak versenyzőként, hanem üzletemberként is ismert volt. Saját légitársaságot alapított, ez volt a Lauda Air, és aktívan részt vett a repülés világában. Később tanácsadóként, csapatvezetőként is dolgozott, például a Ferrari, majd a Mercedes Forma 1-es csapatánál. Kulcs szerepet játszott abban, hogy Lewis Hamilton 2013-ban a Mercedeshez igazolt, ez a döntés megalapozta a csapat hosszú távú sikerét. Személyisége egyszerre volt precíz, szókimondó és céltudatos. Soha nem kereste a rivalda fényt, mégis példakép lett. Nem csak a sportolók, hanem bárki számára, aki kihívásokkal küzd az életében. Élete és különösen a Hunttal való rivalizálás alapján elkészült 2013-ban a Hajsza a győzelemért című film Ron Howard rendezésében. Lauda szerepét Daniel Brühl alakította, akit a kritika és a közönség is méltatta a hitelességért. A film nem csak az izgalmas versenyeket, hanem Lauda emberi oldalát is bemutatta. Fájdalmait, félelmeit, önfegyelmét, bátorságát. Lauda maga is elismerte, hogy a film, bár dramatizált, meglepően hű volt a valósághoz. Niki Lauda 2019. május 20-án hunyt el, 70 évesen. Halála óriási űrt hagyott maga után a motorsport világában. Három világbajnoki címe, emberfeletti visszatérése, mérnöki gondolkodásmódja és emberi tartása máig inspiráló. Niki Lauda egyszer azt mondta, a bajnoki címeket el lehet veszíteni, de a méltóságot nem.

0: Egy időben sokan áttértek a hagyományos krumpliról az édes burgonyára, hogy az egészségesebb és hogy a cukrunkat nem fogja annyira befolyásolni. Hát azért hagy hangsúlyozzam ki, hogy a batátának az a neve, hogy édes burgonya, tehát magasabb egyébként a glikémiás indexe, mint a rendes krumplinak. Minden esetre azért a batátát sokan szuperfoodként, szuper élelmiszerként definiálják. Hogy ez miért van így, erről kérdezem ma Friedrich Anta séfet, aki receptet is hoz nekünk. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, miért szuperfood a batáta?
1: Azért, mert hogy beta-karotin bajnok, és aha, nagyon sok van benne, aztán az alacsony a glikémiás indexe, magas a rost tartalma, és egy csomó ásványi anyagot is tartalmaz, hogyha hivatalosak akarunk lenni. Különben Ipomoea batatas a neve, hogy akkor maradjunk autentikusak, és semmi köze a burgonyához, vagy ha van, és nagyon messziről, igazából valami hajnalkához van köze, és nem rád gondoltam szerintem ebben a pillanatban. De
0: én szeretem a batátát.
1: És jó, tévhit, hogy a batáta mindig édes. Tehát van olyan batáta, a fehér az különösen, amikor kimondottan fehér színe van, az közel nem olyan édes, sokkal közelebb áll a burgonya ízéhez. A narancssárga az egy nagyon édes, de például van lila színű is, tehát nagyon sokféle színben működik ez.
0: Én azt hittem, hogy a lila krumpli nem batáta.
1: Van lila krumpli is.
0: Ja, hogy van lila színű batáta, ami nem lila krumpli.
1: Na jó, így van. Így van, pontosan. Tehát mit tudom én, a narancssárga az a puha, édes, krémes ebből a szempontból. A fehér, vagy a nagyon halvány sárga, az nem annyira édes, és az sok, ahogy mondtam, az sokkal inkább hasonlít a krumplihoz. És akkor van a lila színű, ami sokkal intenzívebb íze, a gesztenyére hasonlít. Na. Tehát ott van egy kis ilyen gesztenyés beütése. Bármelyiket, ha vékonyra vágod és megsütöd sütőben, vagy Isten ne adja, bőolajban, és chipset csinálsz belőle, szín, megmarad a színe, roppanós.
0: Én nem tudok chipset csinálni, komolyan, de ezt dupla vízébe, sütőbe csinálom, vagy megég, vagy puha.
1: Puha lesz nagyon sokszor, az tényleg való. Ezért van az, amikor csalni kell, és bőolajba kell sütni, és aztán le kell jól csöpögtetni, és akkor az valami is működik. Aha. De akkor az olaj viszont erőteljes kalóriát ad hozzá. Aha. Nagyon sok mindenre lehet különben használni ezt a batátát. Mondtuk, hogy sütőben is süthetjük, de például fergeteges krémleves lehet készíteni belőle. Amikor a héját nem szedjük le, a belsejéből szedünk ki egy részt, tudunk töltött batátát is készíteni, de van, amikor pürét készítünk belőle, és megtuningoljuk akár gyömbérrel, zellerrel, különböző más kiegészítőkkel, és nagyon pikáns, finom püréket tudunk belőle összevariálni. Hogyha lilát használunk, akkor nem árt vele egy kis szóda bikarbónát adni, hogy a maga lila színe jobban megmaradjon, aha, és nagyon finom, érdekes íze, nagyon finom az az érdekes íze, hogy a gesztenyés, és azt kimondottan egy ilyen vadételekhez, ami az a gesztenye is passzol, de akár a gyorsan akartam mondani, a pulyka sülthöz is tökéletes kiegészítő. Aztán van olyan, hogyha ilyen pikáns pirítós, pikáns krémet csinálunk, akár pirítósra is lehet adni, de süteménybe is tudunk rakni, mert az édes íze az nagyon jó kiegészíti, tehát akár brownit is tudunk belőle készíteni. No. Nem fog látszani a sárga, mert egy jó csokoládé és brownit készítünk, az csak annyi, hogy akkor batátával készítettük el, és tökéletesen egy nagyon finom sütemény ilyen létre.
0: Répából is csinálunk tortát. Tehát az is tök jó.
1: Így van. És ezért ezt a édes burgonya brownit fogom most a közre bocsájtani mindenképpen. Nem kell hozzá sok minden. Tényleg van édes burgonya, tojás, egy kis kakaópor. Ha van, akkor mogyoróvajat ajánlok hozzá, de normál vajjal is lehet készíteni, de hogyha teljesen minden hús és hús körülményeket mentesítünk, akkor a mogyoróvaj vagy mandulavaj tökéletes, egy kis méz, egy kis sütőpor, egy kis só, és úgy csokoládé természetesen, és ebből lesz egy tökéletes brownie.
0: Ki fogom próbálni, ez tök jó hangzik.
1: Merem ajánlani.
0: Na hát legközelebb majd a lazacsal folytatjuk, mint superfooddal, addig is ezt az édes burgonyás brownit megismerhetjük az Anti Chef az Amatőr Facebook oldalon. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM. Best FM.

Szendi Hajni vagyok, és ellátogatunk most kérem szépen Pompejbe, egy olyan helyre, amely szerintem fantasztikus, hihetetlen, amikor ott van az ember, így rázza a hideg, mert nem akar elhinni, hogy amit lát, az tényleg ott van. És hihetetlenül fejlett volt egyébként Pompej. Kiefer Sutherlanddel Pompejről egy film is készült annó, és hát amikor egyetemista koromban jártam Pompejbe, egyszer nem akartam tényleg elhinni azt, amit láttam. Minden esetre a turisták néha képesek mindenféle lopott szuvenírt hazacsempészni a nyaralásból. A legtöbben, ha Pompejben járnak, egyszer nem bírják ki, valamit hazavisznek. De hogyha valaki Szardínia szigetére megy, akkor a híres rózsaszínű homokból is visz haza valamennyit. Az emléktárgy bűnözés legújabb áldozata pedig nem más, mint a belgiumi Bruges, ahol a látogatók nem vár dolgokra gerjedtek rá. Fú, egyébként Bruges-ben játszódik egy tök jó film. Colin Farrell-el láttam, vagy háromszor érdemes megnézni, és Bruges-be el akarok menni, de ígérem, semmit nem hozok magammal, amit nem lehet. A városi tanács most bejelentette, ismeretlenek több tucat macska követ loptak el a UNESCO védett történelmi város központjából. Arra gyanakszanak, hogy a tettesek turisták voltak. Becslések szerint havonta 50-70 darab macskakő tűnik el. Olyan ikonikus helyekről, mint például a Wismart, illetve a múzeum környéke, és ez a szám még ennél is magasabb lehet egyébként. A jelenség különösen a forgalmas turisztikai időszakokban, például tavasszal és nyáron erősödik fel. Emiatt gyanítják azt a hatóságok, hogy a látogatók egész egyszerűen ezeket a köveket szuvenírként hazaviszik. Amellett, hogy ezzel a város történelmi örökségének értékes részét károsítják meg a tolvajok, az ellopott kövek biztonsági problémákat is jelentenek. Az eltávolított kövek után megmaradt hézagok ugyanis balesetveszélyesek, a javításuk pedig költséges. Sajnálatos, hogy ez a folyamat elindult, és folyamatosan javítani kell a kátyukat, a meglazult köveket, mondta Bruges polgármestere. Hozzátéve felszólítja a látogatókat, tartsák tiszteletben Bruges történelmi környezetét, egyszerűen csak tiszteletet kérnek. Eszembe jutott közben, hogy a Bruges-ben játszódó film, amiről beszéltem korábban, az az Erőszakik, 2008-ban készült el egyébként, és az eredeti címe is az, hogy Bruges-ben. Érdemes megnézni, jó poénok vannak benne, iszonyatosan morbid módon, de én sírtam a röhögéstől, és hát egyébként Bruges csodálatos világát is láthatjuk. De ha már a lopásoknál és a turistáknál tartunk, sok turista azért legálisan megvásárolható szuvenirekkel tért haza, hogyha Pompejből ment haza, például terrakotta tárgyakat lehet venni, Vezuv szobrokat, ékszereket, Pompej témájú pólókat, de azért nagyon sokan sajnos a mai napig úgy döntenek, hogy emlékként elvisznek apró tárgyakat, például mozaik darabokat vagy cserép töredékeket az ásatási területről. Sokan közülük később megbánják a tettüket, mivel állítólag a pompeji átok az létezik. Egy kanadai nő például 15 évvel azután, hogy mozaik darabokat és egy amfora részletét vitte haza nyaralásáról Pompejből, visszaküldte ezeket Pompejbe, és levélben a rákbetegségét, anyagi nehézségeit a lopott tárgyakhoz kapcsolta. Az évek során több száz hasonló eset történt, amikor turisták visszaküldték az ellopott tárgyakat Pompejbe, gyakran bocsánat kérő levéllel együtt. Ezeket a tárgyakat, a leveleket Pompej régészeti parkjában ki is állították. Ezzel emlékeztetve a látogatókat arra, hogy az ilyen cselekedetek tulajdonképpen nem csak illegálisak, hanem tiszteletlenek is a történelmi örökséggel szemben, és hát szerintem ez a pompeji átok most már azért annyira híres, megmondom, több levél is kint van Pompejben ezen kapcsolatban, hogy lehetséges, hogy ott most már senki nem visz haza semmit, hát lehet kellene kitalálni egy brűzsi átkot is.

Már is jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még közlekedünk, mert hogy rengeteg útfelbontás, javítás van jelenleg is vételkörzetünkben. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható, jelzőlámpa irányítja ugyanis a forgalmat, a Stadion utca egy része, Zsák utca, munkagépek dolgoznak. Ha lehet, akkor ne menjünk arra, illetve hát úgy parkoljanak az autósok, kérik a szakemberek, hogy ebben hát ne legyen probléma, tehát senkit ne zavarjanak. A Dohány utca 3 szám előtt egy körülbelül 15 négyzetméteres útburkolati részt felbontottak, és a parkoló egy részét is. Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás érvényes. Tartanak a járda felújítási munkák, a Sugár utcán, valamint a csapadék csatorna kiépítése is zajlik. Sebességkorlátozás van érvényben. A főutak mentén patkarendezés, járók tisztítási munkák folynak. Nyilvánvalóan ezek szépen haladnak előre, tehát valaki az applikációba benyomja, hogy úton folyó munka, mire odaérünk, már lehet, hogy pont nem ott van a gép, tehát legyünk figyelmesek, és hát szépen kerüljük ki a munkájukat, végzőket, nehogy probléma legyen. Jó utat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok, a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
2: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
1: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
6: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
7: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Fontos határidő jár le ma. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Itt a legfontosabb adózási határidő. Ma kell beadni az SZIA bevallást. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket a hatóság Nyíregyházán is. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni, személyesen. Emellett hívható a NAV infóvonala 18:19 is. A hivatal szerint ugyanakkor a legegyszerűbb az elektronikus ügyintézés, amely az eshia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Az újonnan kialakított közösségi tér lehetőséget teremt találkozásokra, pihenésre és informális beszélgetésekre, hallgatók és oktatók között egyaránt. Tudatta közleményében a Nyíregyházi Kampusz. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
9: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, mert mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
8: Ma térségünkben sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra pár perc ezelőtt ugye volt közlekedési információ, és ez jutott eszem, hogy a múltkor, hát ugye mindenki használja most már ezeket az applikációkat, ami figyelmeztet mindenfélére, hogy úton lévő tárgy, rendőrségi ellenőrzés, sebesség ellenőrzés is sorolhatnám, és a múltkor mentem egy faluban, és valaki úgy gondolta előttünk, hogy hát ő így végignyomkodja az applikációban azt, hogy kátyú. És folyamatosan, tehát 5 percen keresztül kátyú, kátyú, kátyú, erre hívták fel figyelmet. Oké, hogy kátyús volt az út, tényleg folyamatosan, de hogy valaki ezzel szórakozott. És akkor mit csinál ilyenkor az ember? Nyomja meg, hogy nincs ott, de hát ott van, de közben meg végtelenül idegesítő. Na mindegy, szóval kátyú, kátyú hátán volt. Kátyúmentes napot kívánok, megyünk tovább itt a Best FM-en, pillanatokon belül elárulom, milyen lesz az idő.

Folytatjuk már is az időjárás előrejelzéssel, várjuk már a szép tavaszi időt, a gazdák pedig nagyon-nagyon várják, ugye a csapadékot, főleg az ország keleti részében kellene már az égi áldás. A napokban Gyomaendrődön ilyen árvízszerű esőzés volt, de hát nagyon sok helyen baj van, asszály van. A gomoly és fátyol felhők mellett általában holnap sokat süt majd a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arrafelé várható majd zápor, de még zivatar is, elsősorban a délutáni kora esti órákban. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, holnap több helyen erős is lesz. Csütörtökön 6-14 fokra ébredünk majd, délután 22-26 fok lesz majd, jön tehát a szép idő, a legmelegebb pontja az országnak holnap majd Debrecen lesz. Pénteken a gomoly és fátyol felhők mellett döntően sok napsütés várható, elvétve azért még kialakulhatnak helyi záporok, zivatarok, főként a délutáni koraesti időszakban Székesfehérváron vagy éppen Tatabányán. Az északi szél nagy területen pénteken erős lesz, egy-egy helyen akár viharos is. Hajnalban 7-15, délután 22-26 fok lesz majd, 22 fokot mutatnak majd a hőmérők például Sárospatakon vagy éppen Salgótarjánban, a 25-26 fok pedig az ország déli részére lesz a jellemző.

0: Folytatjuk a kalóriadóval a táborok időszakát éljük. Dobák Zita dietetikus pedig itt van velünk a vonal túl végén. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
0: Na hát, sok-sok mindenről beszéltünk már a nyári táborok kapcsán, hogy a dietetikusok tanácsát kikérik, hogy egy speciális étrendnél, vagy csak egy sima tábori étrendnél összeállítsátok azt, hogy a napi ötszöri étkezés változatos legyen, tápláló, és hát mindenkinek megfelelő. Szoktak-e olyat mondani, hogy köszönjük szépen Zita, ez szuper, amit csináltál, tényleg le a kalappal, de hát körülbelül ötször annyiba kerül, mint gondoltuk?
1: Az az igazság, hogy azért nem. Tehát én alapban élelmezésvezetőként is dolgoztam gyerekétkeztetésben. Több mint 1200 főt láttunk el a 3 évestől a 18 évesig. Hát ott aztán tényleg volt gyakorlatom, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem, és hogyan lehet jól a költségeket behatárolni. Tehát azért nem tervezek bele olyat, amit tudom, hogy meg tudjuk előre. Tehát én nekem az első kérdés, hogy mik a norma keretek. Tehát mi az az összeg, amivel bele kell, hogy persze, tehát hogy nekünk ezt azért figyelembe kell venni, élelmezésvezetőkkel, szakácsokkal egyeztetünk, tehát hogy ez azért nem ilyen égből kapott recept összeállítás.
0: Egyébként ez az élelmezésvezető szerepkör, ez így hogy volt nálad, vagy hogy csináltad?
1: Hát a dietetikai végzettséggel élelmezésvezetőként is el lehet helyezkedni, tehát különböző konyháknak a vezetését a dietetikus el tudja látni.
0: Tehát mondjuk iskoláknak a
1: iskolák közé. Aha, igen, abszolút, és akkor ott már a speciális étrend is ki van pipálva, nem kell ezért külön dietetikus, hiszen egy székben mind a kettőt meg tudjuk csinálni.
0: Melyik az egyszerűbb, egy óvisnak, vagy egy középiskolásnak összeállítani a menüt?
1: Középiskolásnak egyértelműen, sokkal válogatosabbak, igen. Igen, igen. Hát ott előjönnek már a különböző divatdiéták, lányoknál már nagyon az a saláta, csirke, a fiúknál meg ez a nagyon hamburger, meg ilyen nagyon-nagyon, hát ezek a trendi kaják mennek, és a többit nem igazán fogyasztják, úgyhogy szerintem sokkal nehezebb. Egy tínédzsernél, vagy akár ez a 10 éves kor szerintem még az egy ilyen nagyon vízválasztó. Oviba még azt gondolom, hogy ahogy bekerülnek, még hogyha válogatós is a gyerek, szerintem sok szülő nevében mondhatom azt, hogy ha otthon nem is ette meg az óviba, biztos megeszi.
0: Vagy legalább megkóstolja.
1: Ugye, igen, vagy legalább meg.
0: Korábbi keresztfia milyen válogatós is, hogy bekerült az óvodába, és akkor paradicsomleves volt, egy kis csoportos volt, és akkor tudod, az óvónéni hófehérbe, és akkor a zsomborka úgy érezte, hogy csak, hát most csak meg kéne kóstolni, mert hogy ott belerimánkodták, és ahogy beért a szájába a paradicsomleves, azzal a lendülettel ki is jött, és teleköpte az egész óvónőt a fehér ruháját, nem volt az óvónő annyira boldog. Tehát, hogy azért itt is vannak ilyenek.
1: Igen, de az fontos, hogy ne erőltessék akkor, mert tehát, ha a szájához vette, nem ízlik, akkor nem szabad tovább erőltetni, az már jó lépés, ha megkóstolja.
0: Egyébként miért nem kóstolják attól meg? Na, ezt mondd már, hogy megőrülök. Tehát ránéz, és azt mondja, hogy nem kérem. Meg sem
1: mert
0: kóstolja.
1: Ez jó, mert vagy az állaga, a színe, valami nem kerek, nem tetszik. Én azt szoktam mondani, hogy nem szabad erőltetni, de azt próbáljuk szülőként mondani neki, hogy legalább kóstolj meg. És akkor nem kell félreteheted, vagy legyen ott a tányér a lehetőség, vagy az asztalon, hogy ő ezt elveheti, és hogyha látja, hogy a szülő is ezt szívesen fogyasztja, akkor ezzel elérhetjük. De a másik ilyen trükk az, hogy többféle módon tálaljuk neki. Tehát lehet, hogy a színével van, tehát azt próbáljuk kideríteni, hogy mi a baj, mi az, ami felül ő nem tud azonosulni.
0: Nem tudom, nem kell.
1: Hát az nehéz, azt úgy, igen, úgy meg, de egyébként, hogyha ha van egy olyan, hogy szeret valamit, akkor abból kiindulhatunk. Tehát most mondok egy tök egyszerű példát, paradicsomleves szereti, vagy a paradicsomot szereti, akkor azt kombinálva egy másik zöldséggel már el tudjuk érni, hogy egy kicsit menjünk abba az irányba, hogy más zöldséget is elfogadjon, vagy mondjuk a bolonyait szereti, akkor a sárgarépát amúgy is a recept írja, de hogy tegyünk bele akkor egy kicsi sárgarépát, reszeljünk bele a darált húsba, vagy például próbálkozhatunk olyanokkal, hogy a tányéron úgy rakjuk ki, tehát gusztusosan tálaljuk, mert ha már, vagy egy olyan tálba, tányérba tesszük, ami vicces, vagy ő szereti, már sokkal jobban el tudja, vagy bevonjuk az elkészítésébe, hogy lássa, hogy lesz ez az étel, ami oda kerül az asztal, amit ő nagyon fintorog, hogy kezdjük el bevonni az étel készít előkészületekbe, akár úgy, hogy egy picit sózhatja az ételt, vagy mondjuk vághat, hogyha már egy picit nagyobb gyerek, sárgarépát, vagy akár megnézheti, hogy hogy kell összeállítani egy sűrítést, egy habarást. Szóval, hogy ezekben fontos, hogy aktívan részt vegyenek, és igen, akkor már ők is sokkal jobban elfogadják.
0: Hát igen, beletette az energiáját, akkor már hát, ha megeszi.
1: Igen, abszolút, igen.
0: Na, visszatérünk még a válogatós gyerekekre. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Sziasztok!

Ez a Best FM, és folytatjuk programokkal. Rengeteg az esemény, amit meglátogathatunk a következő pár napban. Én most időrendben egy párat fogok elmondani, de ennél lényegesen több van egyébként a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság értékes esték programsorozata. Pénteken délután a Borbányai kereszt elnevezésű nemzeti értékünket Janka György főiskolai tanár parókus mutatja majd be egy vetítéssel egybekötött előadás keretében a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Május 23-án jön a Bringa sziget által a Bringa Piknik 2026 Nyíregyháza Tokaj. Ez lesz az útvonal, hívják, várják azokat, akik szeretnének tekerni. Reggel 8 órakor lesz majd a gyülekező, aztán Bike Safe regisztrálási lehetőség, cirkuszi lötyögés az Y2K-val. Na, hogy kell lötyögni cirkuszi módon? Azért úgy elgondolkodtam, tehát biztos nem fogunk ilyen. Lehet, hogy a bicik, ugye van, amikor ilyen egykerekűn tekernek, ugye, és közben doblanak ilyen buzogányokat, meg ilyeneket a artisták, hát lehet valami hasonlóra fognak minket biztatni. Szóval jön a cirkuszi lötyögés is, de egyébként az Y2K-val, tehát, hogy akkor meg itt tánc is lesz benne. Na mindegy, ez egy érdekes dolog lesz, szóval a Kossuth térről elrajtolnak majd a résztvevők, és a cél a Bringa cirkusz lesz, Tokaj Fesztivál Katlan, ez a helyszín. Cirkuszi poronmesterek, pancsi bohóc, kerékpáros akrobaták, Naninsky és Figaro, pantomim show, flow aerial dance, légtornászok lesznek kint, illetve megidomítják, vagy beidomítják a kamionokat is. Egyébként örülök, hogy most már élő ilyen vadállatok nem lesznek a cirkuszokban, minden esetre a kamionokat idomítani fogják majd egyesek. Aztán indul a hegykerülő 13 óra 3 perckor, a visszaúton pedig Nyírtereken lehet majd enni egy jó kis fagyit is. Nyírszőlősön gyereknapot tartanak május 23-án, a pünkösdi sokadalom pedig május 24-én és 25-én várja majd az érdeklődőket. Ezzel kapcsolatban hamarosan mondok majd részleteket is.

Jön a pünkösdi hosszú hétvége, és talán kevés olyan autentikus hely van, ahol ezt a legjobban megünnepelhetjük, mint a Sóstói Múzeum falu, ahol két napon keresztül várják az érdeklődőket. Pünkösd vasárnap például fellép a Buratino Bábszínház, Simonyi Óbester Magyar Szabjavívó Iskola, a Guba Néptánc Egyesület kamaracsoportja, a Kantémusz fiúkórus, a Nyíregyházi Tánctadona, aztán az Aprófalva hagyományőrző népdalkör, illetve hát a Nyíregyházi Nagyok tarisznyában hozott gondolatait is meg lehet majd hallgatni a Deszka Magtárban, Holmár Zoltán történész, Csutkai Csaba fotóművész és Kéri Péter operatőr rendező lesz majd, aki előadást tart, és hát egyébként a Tirpák Tanyán krumpli lángost is sütnek majd. Pünköst hétfőn a pünkösdi ma vagyonlalás lesz a Topogó és Topogó Junior Tánc együttesekkel, majd érkezik a Kalamajka Bábszínház, a Hagyománytól Megáldott Kezek címmel Buncsér Árpád és Botrágyi Károly kiállítását is meg lehet nézni, amit Baracsi Endre nyit majd meg. Népzenei koncertet ad a Hanga, lesz pünkösdi királyválasztás, fellép a Kalamajka Bábszínház, illetve a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatának néptánc műsora is szerepel a programban. A két napon keresztül pedig hát kosaras körhinta, gyógy, teakóstoló, népi játszóudvar a Méhecske játéktérrel, ételkóstoló, kézműves tevékenységek, népiskolai tanítási óra, térképes játék, falusi vásár és lovaskocsikázás is várja az érdeklődőket. Nagyon tetszik egyébként a plakátja ennek a programnak, meg is nézhető a www.pestefemnyiregyháza.hu-n. Én búcsúzom és átadom a szót dékán Pistinek, holnap jövök újra, 10-kor délelőtt találkozzunk. Kellemes délután. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
5: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Forgalomkorlátozás a Bringa piknik idején. Ülésezett az idősügyi tanács, és német fiatalok jártak Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Forgalomkorlátozásra készülhetnek a közlekedők Nyíregyházán. A Bringa piknik kerékpáros túra miatt szombaton 9 óra 30-tól 10 óráig útlezárások lesznek, közölték a szervezők. A bringások a Kossuth térről indulnak, és a Bethlen Gábor, Mező, Rákóczi utca, Tokaji útvonalán haladnak majd, a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárútig. Ezen a szakaszon rendőri felvezetéssel közlekednek a kerékpárosok, az autósok így félpályás útlezárásra számíthatnak. A szervezők kérik a túra résztvevőit, hogy a nyírtelek előtt lévő körforgalmat körültekintően közelítsék meg. Itt ugyanis az autósoknak van elsőbségük. Kérik emellett a kerékpárosokat, hogy nyírtelek és rakamasz településeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, ügyelve a gyalogosokra is. A Tokaji Tisza hídnál pedig mindenkit arra kérnek, hogy a baloldali járdát használva a kerékpárt tolva keljenek át a hídon. Hamarosan meghirdetik az idei alkotóidősek és a meséldelnekem pályázatokat. Erről is szó esett a Nyíregyházi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. Előbbi kapcsán elhangzott, tavaly nagy érdeklődés övezte a felhívást. A pályázati munkákból kiállítás is nyílik minden évben. Idén bővítik a pályázatot. Már fotókat is várnak majd a szervezők. Az idei meséldelnekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatnál pedig ezúttal is a szépkorúak mesélhetnek életük egyik fontos pillanatáról. A téma szabadon választott. A nevezők ez alkalommal is legfeljebb 10 oldal terjedelemben írhatnak majd. A tanácskozáson bemutatták még a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét is, írja a város honlapja. Nyíregyháza német testvérvárosából, Izerlomból érkeztek diákok a városba. A fiatalok a Városnapok program részeként adtak rövid koncertet a Városházán. A 31 fős csapat emellett közös programon is részt vett nyíregyházi diákokkal, együtt énekeltek templomokban és a Kodály iskolában is, írja a nyíregyháza.hu. Az esemény kapcsán Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregyháza már 35 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot a német várossal. Ma térségünkben sokat csüt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy

Újra nálunk pattog a labda itt a délután. Bandikán István vagyok, van előttünk 4 óra, ez a Best FM is. Jönnek a legnagyobb dalok ma is, a 90-esek és a 2000-esek közül. Már is énekel Britney, na a Give Me More, után pedig nézzük, hogy mi várható időjárásunk szempontjából a délutánban.

Ultranit dalát hallottuk a Free után, majd a Suga Babes köszön ránk, előtte nézzük a legfrissebb adatokat, mi látható. Hát ez a szél, ez egyáltalán nem kellemes, észak-észak-kelet felől fúj, hidegnek érezzük, komolyabb lökések is lesznek is. Már most az élénk kategóriában vagyunk. Egyébként nagyjából ez 18 óráig így lesz, úgyhogy mindenképpen kell egy kabátka a hőmérséklet ellenére is, hiszen 23 fokot mutatnak a hőmérők. A pollen terhelésünk jelentősen javult, ugyanis a fenyőfélék és a pázsitfűfélék szintjére érdemes még figyelni, ők is már csak közepes szinten szórják pollen szemcséjüket. Tünetei egyébként ezért még erősek lehetnek, hiszen a szél az kavarja ezt, és az újabb és újabb tünet együttest okozhat. Hát ennyit a legfrissebb előrejelzésünkről, a Suga Babes dala után pedig itt van majd a nyári zápor, Lotfi Begivel meg Magdival mindjárt.

Tonika Diszkókból ez a Sky, miután marad majd Nagy Bogi, legalábbis a hírünk után. Készüljünk a menetrend módosulására. Fókuszban a Pünkösd, az autóbuszok közlekedési rendje a pünkösdi időszakban május 21 és 27-e között módosulnak. 21-én csütörtökön munkanap, tanítási nap, 22-én a hét utolsó munkanapja és tanítási napja, 23-án szombaton szabad nap, szombati, 24-én vasárnap munkaszüneti, 25-én hétfőn a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap is szerint, 26-án a hét első munkanapja és tanítási napja, 27-én pedig már munkanap. Hát így találja a cikket a Best FM oldalán, és talán így akkor egyenesbe képbe kerülünk, tájékozódjon, érdemes, és már is jön Nagy Bogi, ez a Maradok. Szia.

Trance FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A First Street dala után néhány program előttünk a hétvégére. Ugye nem felejtette el, hogy a Bringa Piknik indul majd szombaton itt a belvárosban. Hát ennek kapcsán majd lezárások is lesznek, melyről majd beszélgetünk még, de nézzük a programokat. Gyülekező 8 órakor, itt egy kis bike safe regisztrálás lehet. Egyébként az Y2K-val lesz itt egy kis cirkuszi lötyögés, bármit is jelentsen ez. Aztán innen elindulnak a bringások, és egészen a Tokaji Fesztivál Katlanig tekergetnek, ahol egy csomó kiegészítő program még. Itt lesznek Kalinszkék, Pancsi Bohócék, és majd még DJ Till is zenélget, szóval érdemes nagyon figyelemmel követni a programot most hétvégén a kiegészítések a Best FM oldalán. Május 23, ez is egy hétvégi kiruccanásra adhat lehetőséget. Egészen pontosan Nyírszőlős, a Kollégium úti közösségi parkban ugráló vár, népi játékok, ügyességi játékok, kézműves sarok, csillámtetkó, körömlakkozás, hajfonás, mi kell még? Ugye? Minden infó szintén a Best FM oldalán. És már is folytatjuk Janet Jacksonnal, aztán itt van Tim Balland, Carrie Hillsonnal. Velük folytatjuk.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Sandy Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Három óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek Anditól, és felkészült már a játékra. Ma is itt van velünk a Super Pizza menü. A Pizza Mafia játékában a következő órában itt a Best FM-en a 103.9-en 3 és 4 óra között ma is pizzákat nyerhet. Jó, indul a pizzás játék 3-kor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül nyiregyhaza@oc.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, és kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. Kovács Rátai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az ONYAV felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyiregyhaza.hu oldalon. A héten is útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai, hogy helybe vigyék a szűrővizsgálatokat. Vármegyénkbe is ellátogatnak, május 21-én Szamossái településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. 9 és 15 óra között nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi daganat szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára is, tudatta az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati járás. Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században címmel kiállítás nyílik a Görögkatolikus Múzeumban. A Nyíregyházi intézmény közölte, a Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görögkatolikus művészet egyik meghatározó alakja. A Mária Pócsi kegy templom falképciklusa országos ismertséget hozott számára. Emellett templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok őrzik keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás találkozik. Orosz Atanász görögkatolikus püspök nyitja meg a tárlatot május 27-én délután. Kurátori tárlatvezetést Terdik Szilveszter tart. A kiállítás december 18-áig lesz megtekinthető. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk a szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra múlt, elindult a pizzás játékunk, melyben ma is megnyerheti a Super Pizza, mert itt a Pizza Mafia jó voltából az ő játékukhoz kapcsolódó kérdést pedig a mi Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza. Itt kell válaszolni és a kérdésre, és akkor így nyerhet.

Itt pörgött az Outkast dala, a Best FM szól itt a 103.9-en, a Pizza Mafia játékába pedig ma is számítok, figyelmére, kommentjeire keres a bejegyzést. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza is. Fókuszban a vacsora, visszatérő kérdés önöknél is, hogy mi lesz a vacsi. Amikor találgatunk, hogy mit kéne enni, mit kéne főzni, mi az, amit mindenki szívesen fogyaszt és tényleg elfogy, mert pazarolni senki sem szeret. Szóval így cseréljünk ötleteket, tippeket a mai napban, és mindenki, aki hozzászól, tudja, regisztrálom. Így nyerhető majd meg a Pizza Mafia nyereménye, és akár kiváltható a holnapi vacsi vele. Szóval érdemes figyelni. Közben jönnek a dalok. Itt a Karma, Magditól, meg Bryan Adams sikere. Cloud Man.

Itt volt velünk az Airi Mafia, ez a Best FM, volt egy álmom után, majd Beyoncé köszönget, a Hello előtt pedig nézzük a játékot, Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán, ma is megtalálja a Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést, mely lényegében a beugró kérdésünk, és melyre, ha válaszolod kommentként, tudom regisztrálni, bedobni nevét virtuális kalapunkba, így lehet majd nyerni ma is a 4 órai hírek előtt. Addig pedig beszélgetünk arról, hogy mi lesz önnél a vacsi, tippeket, ötleteket cserélünk, legalábbis nálunk mindig kérdés, hogy mi az, amit meg fog enni mindenki. Hát nagy családosoknál ez extra gondot jelent, mi is ugye öten vagyunk, a pici még, ő azért nem válogatós, de a srácok már azért inkább, és azért valljuk be, hogy szeretnénk jól is lakni, meg finom is legyen. Szóval óriási ez a feladat napról napra, vagy két naponta, akárhogy is várom tippjeit, illetve gondolatait a témán kapcsán. És már mondom is, hogy milyen tippeket kaptunk hallgatóinktól. Ágota, nem főzök, ma kivételesen hideg vacsi lesz. Bár nincs hozzászokva a család, meg nem is nagyon értékelik. De ez van, vagyis lesz. Lenni kell ilyennek is. Csípős, csirkeszárny, hasábburgonyával és káposztasalátával muszáj voltam nyelni. Ildikó üzenete, azt a mindenit, de jól hangzik ez. Bográcsos, lecsó, Ágneséknél. Hát ez akkor jó, hogyha éppen meg tudja csinálni, hiszen én mondjuk 6 óra, 7 óra, mire hazaérek, akkor már kevésbé van erre lehetőség. Nagyon jól néz ki. Beatrix üzenete. A gyermekemnek tegnap sütött pizza. Mi nem vacsorázunk, séta van helyette. Egyébként nem feltétlenül az a legjobb diéta, hogyha nem eszünk, hanem inkább az, hogy megválogatjuk, hogy mi az, amit vacsorára fogyasztunk, és akkor nem lesz gond. Én 10 néhány kilót fogytam néhány hónap alatt. De most talán nem ez a kérdés, hanem az, hogy mi lesz a vacsi. Erről majd talán beszélgetünk egy másik játékban. Most pedig jöjjenek újra a dalok, a folytatásként itt van Beyoncé sikere a Hello után, a Méreg Diázzal, Mentával. Ez az újdonság.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan. Hiába

kontinenseket utaztunk, Coolio énekelt, aztán Szól, Vév és Szakács Gergő dúójában a Minden tévedésem készülődik, előtte pedig záporozó üzenetek Facebook oldalunkon, mindenki szeretne pizzákat nyerni, hogy megoldja a holnapi vacsit, ez már tuti, ez már látszik. Egyébként szépen jönnek az üzenetek a kérdésre, mi lesz önnél a vacsi? Megbeszéltük a miértjét, mert általában itt nagyon nehéz döntést hozni, változatosan kigondolni, és persze megvalósítani is, hogy mindenkinek rendben legyen. Ezért van itt ez a kis eszmefuttatás itt a mai napban. Ma bundás kenyér a család kívánságára, bár én reggelre jobban szeretem, de a többség dönt. Ez van Renátáiknál pontosabban lesz. Jaj, de jó egy kis bundás kenyér. Szia, szerintem nyeremény pizza. Írta nekünk Erika, hát Erika, ezt még meg is kell nyerni. Sajnos nincs ráhatásom. Virsli sok zöldséggel, ez az üzenet már Csabától érkezett, ez a vacsi majd nála. Aztán majdnem girosz, ez nem tudom mit jelent. Biztos megvan a sztoria Jolánnak. János néjéknél sem lesz apró, a kalória bevétel túlós strapacska szalonnával és tejföllel, és hozzátesz egy után azért nyilvánvalóan kell valami emésztés segítő is. Hát ehhez már, igen, azt gondolom, mondjuk nem feltétlenül későn él, 6 óra körül, ha megeszi, akkor szerintem ez még teljesen rendben van. Várom még gondolatait játékunk kapcsán, illetve hát hozzászólásait, önnél mi lesz a vacsi, így játszhat velem is, így nyerhet nyereményt. A Pizza Mafia játékában a Super Pizza menüt majd a 4 órai hírek előtt. Szól, Vévi és Szakács Gergővel folytatjuk a Minden tévedésem után The Temperature. Sean Paul-lal irány, tehát a klubélet.

A Krisztál után újra kutakodunk, nézzük, hogy mi lesz önnél a vacsi, legalábbis ez a kérdés jelent meg Facebook oldalunkon, erre kell válaszolni, hogyha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékában ma, és ezzel akár holnapi vacsit megoldva megnyerje a szuper pizza menüt. Rengeteg ötletet kaptam már, nézzünk bele néhányba még. Csirke, májnó, kedlivel, Erzsébetnél. De jól hangzik, jó étvágyat kívánok hozzá, meleg szendvics, majd Veronikáiknál. Szilviáék is így döntöttek, illetve így esett a választás. Rakott krumpli Erikáiknál, már össze is szaladt a nyál a számba, gezemiceleves, frissen sült tepertő. Ó, de jól hangzik ez eddig. Szerintem ez a legjobb, legalábbis nekem tutira. Amit a feleségem fűz, nem vagyok válogatós. Pál üzenete, ő így játszik velünk. Egy pizza jól esne Gábornak, rajta vagyunk. Retro szendvics Barbaráiknál, én ezt nagyon szeretem, mikor van valami összejövetel. Évi pedig így válaszolna, ez jó kérdés. Még valamit ki kell találni. Hát Évi, itt a Facebook oldalunk rengeteg üzenet érkezik. Szemezgessen, hát ha valami jó ötlet eszébe jut. Közben pedig jönnek a dalok is. Na, a folytatásban itt van nekünk Robbie Williams, aztán majd a Kavarog, a Honeybees dala is mindjárt. Itt a Best Em.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Teljesen rendben van ez a dal, olyan igazi honeybee-sztes, ugye? A Kavarok pörgött itt a legnagyobbak között, aztán majd Simple Reddel folytatjuk, hogyha nincs tippje, hogy mi legyen a vacsi, akkor érdemes keresni Facebook oldalunkon a kommentelők hozzászólásai között azt, ami tetszik a szemének. Ezt javasolt a Mévinek. A kérdésünk a mai napra egészen pontosan még 10 percig, hiszen lassan-lassan lezáródik a játékunk az, hogy önnél mi lesz a vacsi. Így cserélünk ötleteket, tippeket, és persze regisztrálunk a játékba, és ezzel akár, ahogy már említettem, megnyerheti a Pizza Mafia nyereményét, a Super Pizza menüt, és ez már akár holnap is érkezhet, akár vacsira is. Ezzel egy gondot kipipáltunk. Látnunk kell, hogy azért ez nem egy egyszerű feladat. Nálunk biztos nem lesz ma főzőcskézés, mert hát a tűzhelyünket meg a főzőlapunkat eladtuk, szóval egyelőre várjuk a következő érkezését, pontosabban a főzőlap már a helyén, de még be kell állítani. Meg nem tudom, egy csomó minden feladat van még, úgyhogy nálunk rendelés lesz, ez tuti, de hát attól függetlenül a holnapi napra én is szemezgetek valami finomat. Hát így várom még üzeneteit, 10 perce van, jó? És közben jöjjön Simple Red.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És itt vagyunk a végén, jönnek a friss hírek Anditól, hallgathatjuk a legfontosabbakat, aztán pedig közlekedünk a következő órába, ide jönnek majd a gondolatok, illetve itt is számítok majd segítségére, figyelmére. Most pedig zárjuk le a mai játékunkat, a Pizza Mafia játékát, és tudjuk meg végre, hogy ki nyerte meg a Super Pizza menüt. Egy kis kajás, vacsorás játék volt a mai, arra voltam kíváncsi, hogy önnél mi lesz a vacsora. És nagyon jó tippeket kaptunk, szerintem mindannyian, akár egy hétre lebontva is innen nyugodtan lehet szemezgetni, még akár holnap vagy holnap után is, hogy mi legyen az, ami a család minden tagjának megfelelő. Voltak itt nagyon komoly kaják, ami esetlegesen még meg is feküdheti gyomrunkat estére. Aztán valaki egyszerűen lazára vette, azt mondta meleg szendvics, valaki egy kis szalonnát sütöget, vagy tepertőt, nem is tudom. És tényleg csorgott itt a nyálam, nem szabad ilyen játékot csinálni, mert nem tudok beszélni. Na nézzük, kire kacsintott Fortuna. Maradt még töltött káposzta, meg délelőtt pizzát sütöttem. Enikő, az üzenet küldője, milyen töltött káposzta? Édes káposztába, savanyú káposztába, füstölt hússal? Ó, de sok minden érdekel még. Szóval Enikő a mai nyertesünk, gratulálok, jó étvágyat kívánok, a holnapi kaja le van tudva, hiszen már holnaptól akár át is felti a nyereményt a Pizza Mafiás srácoktól. Köszönöm mindenki hozzászólását. Holnap újra játszunk, akkor is lesz lehetőség, esélye, hogy pizzával gazdagodjon. Most pedig nézzük a közlekedési infókat, 4-kor ezzel várom.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
5: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Fontos határidő jár le ma. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Itt a legfontosabb adózási határidő. Ma kell beadni az SZIA bevallást. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket a hatóság Nyíregyházán is. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni, személyesen. Emellett hívható a NAV infóvonala 1819 is. A hivatal szerint ugyanakkor a legegyszerűbb az elektronikus ügyintézés, amely az eszia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülőbútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Az újonnan kialakított közösségi tér lehetőséget teremt találkozásokra, pihenésre és informális beszélgetésekre, hallgatók és oktatók között egyaránt. Tudatta közleményében a Nyíregyházi Kampusz. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
7: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, mert mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
6: Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Az élénk szélben kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, itt térségünkben néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor sem lustálkodunk, hanem most is jönnek a legfontosabb infók. Ez a Best FM, a közlekedésre fókuszálunk ebben az órában, és most is számítok figyelmére, segítségére. 30-333-1039, most már a Vibert pörgessük, és közben énekel nekünk Amy Winehouse, a Back to Black, után nézzük a legfontosabb

Ez volt a My Baby, aztán majd C.G. Lewis-zal folytatjuk, előtte Bring a Picnic, foglalkozunk a hétvégével. 23-án szombaton 9:30-tól 10 óráig ideiglenes útlezárásokra kell készülni Nyíregyházán a Bring a Picnic következtében vagy kapcsán vagy segítségére. 9:30

Fél ötkor pedig a Csak 10 percre Szakács Tibor, dr. Mórik Gyula beszélget ma is. Méghozzá testi egészségünket táplálva, ápolva, információval ellátva, mozgás minimum az egészségéért. Így érkezik a téma, és azt gondolom, hogy itt azért sok minden kiderül, illetve sokan meghőkölünk majd. Hát ide jönnek majd a gondolatok. CG Luizzal pedig már most folytatjuk.

0: Nyíregyháza.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Primitive Motion az előzőekben csak 10 perc a folytatásként Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával és a mozgás minimummal, mely kell egészségünk megőrzése, vagy ennek kissé javítása érdekében. Ugye többször hangzott már itt a beszélgetések alapján, hogy a jó táplálkozás még kevés, a mozgásra is rendkívül nagy szükség van. Én azt gondolom, ide majd egy újabb szeletke érkezik, tájékozódhatunk tehát a folytatásban még előtte. Nézzük, hogy mi pörög az utakon, mire számolhat még. Jönnek is Volán Info, megtalálja a Best FM oldalán, a hosszú hétvégére megváltozik a menetrend. Már csütörtöktől, hiszen sok iskolában nincsen tanítás, a csütörtök munkanap, tanítási nap, a pénteki nap, a hét utolsó munkanapja és tanítási napja, szombaton szabad nap, vasárnap munkaszüneti nap, hétfőn a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap, kedden majd a hét első munkanapja és tanítási napja, szerdától pedig már minden a normál rendben. Ezzel találkozhat tehát a Volánéknál kiegészítéseket. Most is olvashat a Best FM oldalán, de remélem, hogy elég volt az info. Bármennyire is gyorsan elhadartam, folytassuk egészség eszenciánkkal, ez a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: Ilyen fantasztikus napindításról álmodni sem mertem volna. Ha már álom, akkor meg fogom kérdezni doktor urat, hogy hogy aludt. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat. Én Szakács Tibor vagyok, ma Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr, hogy aludtál?
4: Köszönöm szépen, 89-es
3: szokásosan
4: vagy valami jó, ilyesmit aludtam. És majd erről beszélünk, mert most nagyon izgatott vagyok alvás szempontjából.
3: Na, mi?
4: Megjelent a kutatói körökben egy szer, amit láttam elérhető, amely igen, megduplázza a REM fázisod hosszát, ha beveszed, és ez nem egy gyógyszer, hanem egy egyszerű kis fehérje darab. Na, majd
3: fehérje
4: mesélek róla.
3: Darab?
4: Peptid, egy úgy hívják ezt, hogy peptid, ez a neve.
3: Mondjuk most azt a hallgatóknak, hogy most ezt, itt most berekesszük ezt az adást, és adáson kívül én akkor gyorsan ezt most megkérdezem tőled, ezt a peptidet.
4: Ezt a peptid, mert peptid ezerféle van, ezért szerencsére
3: ezért most nem
4: mondtam semmit, de jó. Tudom, hogy te mit akarsz mindig.
3: Jó. Hát kaptunk hideget-meleget az elmúlt időszak téma körei után, tök jogos különben a hallgatóktól, mert amikor te elmondod azt, hogy milyen mozgásigénye lehet egy 50 éves korban lévő férfinek, akkor utána, így amikor szembesül vele a dolgozó, hogy ő tulajdonképpen ebből mennyit teljesít, akkor, hát, na, akkor utána ír egy e-mailt. És nem akarunk most itt válaszolgatni ilyenekre, ebből sok van. De ezt tudják különben a hallgatók, mert ők írják. Azt mondnál el nekem, légy szíves, hogy van-e olyan minimum, aminek ahhoz teljesülnie kell, hogy az egészség szintet, az alapszintet tudjuk hozni. Jó? Tehát én most nem arra vagyok kíváncsi, hogy mikor leszek olyan, mint te, nem akarok ilyen lenni.
4: De akarjál.
3: Iron Man, meg ilyenek.
4: Ne, Iron Man ne akarjál, azért marhaság.
3: Na, oké, rendben.
4: Egyetértek.
3: Jó, okay, tehát na, akkor hogy, ha nincsen meg, hegyem, amit megmásszak, ha nincsen mondjuk, mit tudom én, naponta 3,5 órám, hogy annyit sétáljak, amennyit mondjuk neked ír az órád, akkor mennyi az a betevő?
4: De agyas, hogy azért így feltenni ezt a kérdést. Jó, oké, tehát indultunk onnan, vagy mindig azt szoktuk mondani, hogy 10.000 lépés, mondjuk már az Omega is megmondta. Nézzük meg, hogy melyikünk hogy mozog, mert ennek most már tiéden nagyon kíváncsi.
3: Náluk ez Diának itt bent a munkahelyen is megvan, úgyhogy semmi gond.
4: Így van, és az lehet a munkahelyen is, persze. Mert ami a lényeg, hogy nézzük meg, hogy melyikünk mit csinál, és mi az ideális. Mesélj, neked mennyi mozgás van most az életedben?
3: Nekem most sok, de most azért, mert rohanok magam után.
4: Jó, de jó, de most az, hogy rohansz.
3: Kutyával élek, Gyula. Hát itt nem lehet keveset menni. Nekem okay, tényleg sok.
4: Mi van a többi mozgás formával?
3: Hát abban vannak azért intervallum dolgok, tehát hogy én azért már szaladok vele elég rendesen.
4: Na jó, oké. Okay. Akkor
3: de ezek csak 200 méterek. Tehát ez ja, nem
4: hát, na, akkor nézzük meg. Télen én is túra volt rengeteg, de igazából nem úgy haladtam, ahogy szerettem volna, és valóban azt is el kell ismerni, hogy 10 000 lépés azért az egy hosszú történet. Tehát nekem nagyon sokszor kimaradt. Ezt be lehet vallani, mert hogy ez fontos, hogy szembesüljünk vele. Viszont mióta ezt áttettem reggelre, akkor azóta ez nagyságrendekkel jobb, és a hatása is jobb. Tehát, és mondanék tempókat, mert ez azért mindenki nagyjából valamilyen egyszerű sima órával is tudja igazából mérni, vagy egy telefon is tudja mérni. Tehát nagyjából a reggeli mozgásom az 6 000 lépésre csökkent le. Azt gondolom, hogy itt van a határ valahol. Tehát ez egy ilyen 40 perc. Kimondottan tempós sita, tehát egy ilyen 11 perces kilométerekkel kezdem, és aztán lemegyek 10-30-ra, és elkezdek pontosan gyorsulni, és most ilyen 9-0-5, tehát még 9 alá nem tudtam menni, 9-0-5-ös kilométereket tudok menni. És ez a korábbi 10 000 lépéses, 80-90-es pulzustartományból most azért fölmegy egyes szakaszokon 120-140-es pulzusra is. Uh-huh. Tehát képes lennék futni, de nem futok. Na, itt tart a mozgásom, ami egy nagyon fontos, majd amikor a minimumot előveszük, akkor ide vissza fogok utalni. Súlyzós edzésemből, amikor meg tudom csinálni, akkor nagyon érzem, hogy mennyire rossz vagyok benne, tehát hihetetlen milyen izmaimat fedezem föl, mindenkinek ajánlom, kezdje el, mert rájön, hogy az izmainak 30%-át sem használja. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon baj. Intervallum edzés, az pedig 2-3-szor egy héten, most már azért meg tudom csinálni, és nagyon komolyan mérem, hogy egy anaerób pulzus tartományba menjen föl, azért az azt jelenti, hogy nekem olyan 150 vagy a fölé kell, hogy menjen. Itt vagy kerékpárral csinálom ezt a történetet, vagy pedig ugye hegyre menetellen.
3: Egy szakmai kérdésem lenne. Egy dolgot nem tudok feljegyezni, amikor ilyen mozgásbombont csinálok. Mert hogy erre nincs opció.
4: Darabszám, de hogy nem, ez darabszám.
3: De mi? Hogy? Oké. Okay. Mit jegyezzek meg? Nem tudom felírni a telefonnak, nem tudom megmondani, órának nem tudom megmondani, okosgyűrűnek nem tudom megmondani, buta eszközökkel vagyok.
4: Az órának meg tudod mondani. Mert az órádon, a tiédet tudom, hogy milyen órád van, azon van olyan, hogy van olyan,
3: nem
4: hogy
3: találtam súlyzós edzést. Ja, hát az súlyzós, de a mozgásbombon az nem az.
4: Mert
3: hogy magamat cipelem.
4: Hogy ismétlés szám, igen, pontosan, az egy ismétlés szám, saját testsúlyos.
3: Te átvered még az órát is.
4: Köszönöm. Nem, de hát ez így van, hát most guggolsz a saját testsúlyoddal X-et, akkor mérik, hogy hány sorozat, mennyi, milyen
3: pulzus. Csak suttogva jegyzem meg, hogy az se egyszerű. Csak teszteljük,
4: próbáljuk. Nem, a mozgatbombonok se. Egyszerűbbek. Jó. Naponta legyen séta, mindenféleképpen, és már az is egy óriásian jó dolog, hogyha azt meg tudjuk csinálni, hogy 3 perc nagyon aktív séta, 1-2, vagy ha nagyon-nagyon nem bírja a testünk, akkor 3 perc normál séta, és aztán megint 3 perc nagyon aktív séta. Tehát itt az a lényeg, hogy tényleg ilyen 9 és 10 perc közötti kilométereket kell menni, az nagyon jó, de nem is ez a lényeg, mert életkorban valóban ez változhat, de az a lényeg, hogy a pulzust pörgesse föl. Tehát akkor egy rövidebb séta is elég, és ez a nagyjából 40 perc, így ezzel a 3 perc, 1 perc, ha bírja valaki, 3 perc, 2 perc, vagy 3 perc, 3 perc váltással, tehát legyenek a sétában intenzív szakaszok, amelyek fokozzák a pulzus számodat. És akkor igazán jó lenne 3-4 súlyzós edzés, ugye ha egész testet edzed, akkor 3, ha bontottan edzel izomcsoportokra, és 2 csoportra van bontva, akkor 2-2, azaz 4, ja. És akkor mindenféleképpen kell ez az intervallum edzés, de egy dolgot mindenki vegyen figyelembe. Ha jól csinálod az intervallum edzést, akkor 30-40 óra regenerálódási időt fog jelentkezni.
3: Akkor nem jól csinálod.
4: Akkor nem jól csinálod. Tehát ha ennyi nem jelentkezik, akkor nem csinálod jól. És jogos a kérdés, hogy akkor kinek van erre ideje. Ha most nincs rá időd, akkor később meg nem fogsz elég hosszan élni, hogy mással legyen idő. Tehát én előrébb tettem az ébredésemet, reggel letettem az edzést, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Elfelejtettem a kávét, tehát eszembe se jut kávét inni, frissen érek haza, úgy megyek, úgy indulok el, hogy azt sem tudom, hogy a lakást bezártam, vagy nem, mert még félig alszom, és aztán utána, amikor ott küzdök a hegyen, akkor, vagy bárhol, bármilyen ilyen.
3: Akkor eszedbe jut, hogy nem zártad be, és akkor mész vissza.
4: nem jut eszembe, mert Istennek állap bezártam, de utána hazaérek, a nagyon magas pulzus az megmozgatta, felkeltette a szervezetemet, sőt termelt egy csomó endorfint, és akkor ugye egész nap ez a teljes nyugodtság, relaxáltság van rajta. Próbáld ki, neked ehhez a rohanó életmódodhoz nagyon sokat fog jelenteni.
3: Jó.
4: Na, és akkor ami viszont egy középút, vagy létminimum, ugye erre szólt a hallgatói kérdés,
3: igen,
4: az naponta minimum 10 perc olyan mozgás, ami kvázi teljes intenzitással végzel. Tehát nem azt mondtam, hogy végezd ki magad, de teljes intenzitás, mondjuk a maximum intenzitásnak a 80%-a, tehát emelje a pulzust, ugye?
3: És ha 140-150 lehet, körül.
4: 220 mínusz életkor, azaz 100%, és ennek, hát amit bír az ember, nem azt mondtam, mindenki hajtsa szét magát, de itt tudom, tehát 10 perc ilyen mozgás naponta a nagyon-nagyon-nagyon minimum.
3: Ez Gyula, szóval ez különben nem, ez kemény. Ez 10 kevés, percen nem keresztül nem azt mondja, hogy oké, 50 éves az ember,
4: fontos,
3: 220 minusz 50, a 170. Egyben. Hát állj!
4: Igen,
3: a 170 alatt tartani a pulzus 10 percig, hát
4: Nem kell 10 percig tartani, azt mondom, összesen 10 ilyen perc legyen egy ilyen mozgássorra. Itt például tudom javasolni a norvég 4x4-et. Tehát ez azt jelenti, hogy 4 perc ilyen nagyon intenzív, és 4 perc ugye pihenés, de lehet 1 perc is. Igazából én annak idején 15 másodperc.
3: Az már rögtön kezdtem. 1 perc az már 20 perc mozgás lesz. Igen, tehát akkor végül is 10 percet mondtál ebbe a tartományba, ami igen, 20 perc lesz. Mert hogy az kivitelezés szempontjából nem lehet 10 perc.
4: Igen. A kivitelezés szempontjából, ha
3: ahogy
4: tudod,
3: magamat ismerem nálam, ez 40, de hát
4: De lehet 10 perc, ha 10 percet tudsz egybe igen csapatni, és akkor hagyd rá. Nekem
3: hol vannak
4: egy
3: már régebben,
4: nem
3: emlékszem, a Magyar Egy tévén volt, az idősebbek is elkezdhetik ott, ahol a férfi, így van, a férfi meg a nő ott tornáztak, és akkor kész, visszaemlékszem rá, még óvodás volt a magyar.
4: Igen, de mi volt azzal a tornával a baj?
3: Hát mi?
4: Az, hogy akik tornáztak, közben beszéltek hozzád, amiről én most beszélek, mozgás, nagyon fontos, nem tudsz közben beszélni. Ha jól csinálod, nem tudsz beszélni senkivel. Én, ha megcsinálok egy rendes, és most már meg tudom csinálni egy rendes, norvég 4x4-et, félig meghalok.
3: Hát a te norvég 4x4-ettől én meg is halnék. Tehát
4: annak egy szakasza az a lépcső, aminél annak idején a negyedéig feljöttél.
3: Mi visszafordultunk a feleségemmel rögtön az első harmadánál.
4: De azon végig, plusz még ott van felfelé egy jó nagy szakasz, hogy az a 4 perc beleteljen, mert egyébként az a lépcső szakasz az nekem nem éri el a 2 percet. Most olyan tempóval tudok menni fölfelé. De
3: most
4: mi a lényeg?
3: A kanapéhuszárok feltettek nekünk egy kérdést, te pedig most megint fogod magad és álomvered.
4: 10 perc maximális intenzitású mozgás, ennyit kérek, ez bele fér. De mit kapsz cserébe?
3: Mit?
4: Mondj egy számot, hogy ha ezt rendszeresen csinálod, akkor az a szerkezeti öregedés, ami a szívedben megy, az most a te életkorodban hány év szerkezeti öregedést tudsz ledolgozni, így mennyit tudsz visszamenni?
3: Na, 10 évet, 5-öt.
4: 20-at. 20-at? 20 évet tud, és ez egy bizonyított szám. Tehát az, most nem
3: azon viszont már elgondolkodom, Gyula, mert
4: azon
3: a sok.
4: Gondolkodj is el, mindenki gondolkodjon el. 20 évet tudsz a szíved strukturális öregedéséből visszafordítani. Uh-huh. Egy dolgot ne csinálj, és ez egy zárómondat, hogy figyelj oda a regenerálódási időre. Nekem volt olyan betegem, akinél pont az okozta a problémát, hogy 93 óra regenerálódási időt találtam az adataiban. Hát agyrém volt, ahogy széthajtotta magát, az is probléma. Tehát megfelelő mozgás és regeneráció, ezt kell összehangolni.
3: Egészségesen. Oké. Törődjön többet egészségével. A jelszavunk. Oké. Köszönjük.
4: Akkor 20 évért megcsinálod?
3: Meg. Hogyne.
4: Helyes. Okay. Akkor erről beszéljünk.
3: Holnap hívunk megint. Jó? Köszönjük szépen. Szia, szia.
4: Szervusz, szia.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

Kolányi Zsuzsi énekelt, milyen jó hangja, ugye? Ez volt az Eszembe jutott a Majkával, és majd Ina sikerével folytatjuk a hát előtt, már is nézzük, hogy mivel találkozhat még az útjainkon, milyen üzenetek jöttek. Fennakadásról tájékozódunk, de mégis jó hír, azt gondolom, hogy az aszfaltozási munkák elindultak 38-as főút Virányos és Tiszanagyfalú között, kell számoljon aszfaltozásra, itt váltakozva engedik a forgalmat, hát nyilvánvalóan jó kis araszolás néz itt ki. A 4-esen Berkesnél van egy kocs, és a 60-asra a Téglásnál figyelnie kell. Ennyi üzenet érkezett, egész nagy nyugi van, úgy néz ki az utakon, de tartsuk meg jó szokásainkat, mérsékeljük a gázpedált is. Így pörögjön a Best FM a folytatásban Ina dalával.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A friss hírek előtt nézzük a Brent olaj helyzetét. Sajnos nincsenek ma sem jó híreim. Továbbra is drágulnak az üzemanyagok, a nem védett áru üzemanyagok egészen pontosan 3 forinttal. Kerül majd többe csütörtöktől a benzin a gázolajára. A holnapi nap nem változik. Az emelkedést igazából a forint gyengülése okozza 312 nálunk. Ez még mindig sokkal jobb a tavalyi év átlagához képest, de egy kicsit gyengült a forint, jelentkezik az árakat illetően. 110 dollár a Brent olaj hordója, ez még mindig nagyon-nagyon drága. Holtankoljak.hu. Itt vannak a kiegészítések. Andi tájékoztat minket a folytatásban, aztán beszélgetünk a vasút fejlesztésről. Erről már tájékozottunk egyszer-kétszer, hoztam a hírt, és most nézzük pontosan, hogy mikor indulnak a munkák.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül nyiregyhaza@oc.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 / C, www.vagép.hu.
4: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
5: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok, a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
6: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
5: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
8: Megéheztél? Hívd a nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
9: vagy pizzamafia.hu.
10: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Forgalomkorlátozás a Bringa piknik idején. Ülésezett az idősügyi tanács, és német fiatalok jártak Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Forgalomkorlátozásra készülhetnek a közlekedők Nyíregyházán. A Bringa piknik kerékpáros túra miatt szombaton 9 óra 30-tól 10 óráig útlezárások lesznek, közölték a szervezők. A bringások a Kossuth térről indulnak, és a Bethlen Gábor, Mező, Rákóczi utca, Tokaji útvonalán haladnak majd, a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárútig. Ezen a szakaszon rendőri felvezetéssel közlekednek a kerékpárosok, az autósok így félpályás útlezárásra számíthatnak. A szervezők kérik a túra résztvevőit, hogy a nyírtelek előtt lévő körforgalmat körültekintően közelítsék meg. Itt ugyanis az autósoknak van elsőbségük. Kérik emellett a kerékpárosokat, hogy nyírtelek és rakamasz településeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, ugyelve a gyalogosokra is. A tokai Tisza hídnál pedig mindenkit arra kérnek, hogy a baloldali járdát használva a kerékpárt tolva keljenek át a hídon. Hamarosan meghirdetik az idei alkotóidősek és a Meséld el nekem pályázatokat. Erről is szó esett a Nyíregyházi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. Előbbi kapcsán elhangzott, tavaly nagy érdeklődés övezte a felhívást. A pályázati munkákból kiállítás is nyílik minden évben. Idén bővítik a pályázatot. Már fotókat is várnak majd a szervezők. Az idei Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatnál pedig ezúttal is a szépkorúak mesélhetnek életük egyik fontos pillanatáról. A téma szabadon választott. A nevezők ez alkalommal is legfeljebb 10 oldal terjedelemben írhatnak majd. A tanácskozáson bemutatták még a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét is, írja a város honlapja. Nyíregyháza német testvérvárosából, Izerlomból érkeztek diákok a városba. A fiatalok a Városnapok program részeként adtak rövid koncertet a Városházán. A 31 fős csapat emellett közös programon is részt vett nyíregyházi diákokkal, együtt énekeltek templomokban és a Kodály iskolában is, írja nyíregyháza.hu. Az esemény kapcsán Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregyháza már 35 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot a német várossal. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Az élénk szélben kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, itt térségünkben néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 5 óra után 22 fokkal odakint, csodás napos idő. MÁV fejlesztéseket ígértem, beszéltünk már erről, leporolni fogjuk az infókat, meg tájékozódunk, hogy pontosan mikortól kell erre készülni. Közben énekel Justin Timberlake.

Björnár a Lalolév dala, aztán majd az Art Avenue dalolászik. Előtte pedig nézzük ezt a fejlesztést. Jelentős pályakarbantartási munkálatok kezdődnek, méghozzá Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon. A cél a jelentős sebességkorlátozások megszűnt.

építése, a biztonságosabb pálya kialakítása, és emellett egy csomó fejlesztés is elindul még ezen a 44 kilométeren. Síneket és talpfákat, pontosabban ezt a vasbetont cserélik majd, a töltéseket is újítják, szóval komolyabb beruházás kezdődik méghozzá 27-től. A forrás egyébként 3,2 milliárd forint, melyet a MÁV csoport saját forrásból fog megvalósítani. Ez olvasható, még kiegészítve a Best FM oldalán 27-től, itt pedig korlátozásokra, lassabb közlekedésre számítson. Folytassuk dalokkal, itt van nekünk mindjárt a French Affair és a My Heart Goes Boom, még előtte az Art Avenue-t már indítom.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregy

Makes Me Wonder Maroon 5-tól, aztán majd Tóth Gabi folytatja a sors előtt, nézzünk az egyetemi hírek után. Egészen pontosan ott is fejlesztések pörögnek, egy új közösségi tér születhetett meg a Mozaik büfé mellett. Az intézmény egyébként a saját forrásból valósította meg modern ülőbútorokat szerzett be, melyek színesek, kényelmesek is, mely nem csak az ott hallgatóknak, hanem az oda látogatóknak is lehetőséget ad egy kis ismerkedésre, beszélgetésre, találkozásra. Hát erről szól a közösségi tér. Megtalálja a cikket a Nyíregyházi Egyetem oldalán, vagy a Best FM oldalán is. Ez is milyen remek hír, ugye? Aztán jöjjenek ide a jó dalok. Tóth Gabival folytatjuk a sors után, Emily Sandén, meg Berkes Olivér. A rólad szól is mindjárt. Jártam.

nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Relate, Warren G-vel, és most így a jó majd Tarjány Tamással. Hallgatjuk ezeket a dalokat, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Túl vagyunk már a hét közepén, holnap már csütörtök, aztán ezerrel haladunk a pünkösdi hosszú hétvége irányába, és kúszik felfelé minden nappal, felfelé a hőmérséklet, holnap egyébként 25-26 fok is lehet. A legmelegebb órákban a reggel is tart 10 fok körül, tapasztalhatjuk majd északnyugatias szél mellett, aztán majd erősödik a szél, ilyen 10 óra körül, és komolyabb lökések is érkeznek, főként majd 4 óra körül, észak felől. Ekkor majd jobban kell kapaszkodni a bringába, és persze figyelni kell a közlekedésünket értendően. A magasabb UV adatok már megjelennek, 11 és 14 óra között védenünk kell a fedetlen bőrünket a napkáros sugaraitól. Ez is már így esedékessé vált. Fenyőfélék, pázsit, fűfélék közepes szintjére számoljon, a pollenterhelésünk így alakul, és holnap 21-en, amikor Konstantin Teofil és Mirella ünnepli a névnapját Szeged város napján, a Magyar Honvédelem napján, és ide jönnek a dalok. Tarjány Tamástól egy Sophie Hawkins, Margaret Island, valahol, mindjárt.
1: Ott állni fent a fény, olyan könnyű a régész, aztán esni kell, ugyan.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mára ennyi, elszaladtak a percek, mindjárt 6 óra, amikor is a Night Shift számít megtisztelő figyelmére. Ma is hozzák a legnagyobb dalokat. Pop sikerek érkeznek a folytatásként, majd kezdetben White Boy-jal, aztán majd Effendivel. Ez a következő 2 óra ütemterve, én pedig már búcsúzom, kipihenem magam, olyan szép az idő, sét a haza, és holnap újra találkozunk 2 óra után. Itt a Best FM-en, remélem, akkor is ránk hangol. 103.9, ne feledje, viszont hallásra!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, és kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. Kovács Rátai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adóalanyai voltak és székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyiregyhaza.hu oldalon. A héten is útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai, hogy helybe vigyék a szűrővizsgálatokat. Vármegyénkbe is ellátogatnak, május 21-én Szamossái településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. 9 és 15 óra között nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi daganat szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára is, tudatta az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati járás. Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században címmel kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. A Nyíregyházi intézmény közölte, a Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görög katolikus művészet egyik meghatározó alakja. A Mária Pócsi kegy templom falkép ciklusa országos ismertséget hozott számára. Emellett templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok őrzik keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás találkozik. Orosz Atanász görögkatolikus püspök nyitja meg a tárlatot május 27-én délután. Kurátori tárlatvezetést Terdik Szilveszter tart. A kiállítás december 18-áig lesz megtekinthető. Híreink végén a várható időjárásról. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Az élénk szélben kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, itt térségünkben néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidő jár le ma. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Itt a legfontosabb adózási határidő. Ma kell beadni az SZIA bevallást. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket a hatóság Nyíregyházán is. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni, személyesen. Emellett hívható a NAV infóvonala 1819 is. A hivatal szerint ugyanakkor a legegyszerűbb az elektronikus ügyintézés, amely az eszia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülőbútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Az újonnan kialakított közösségi tér lehetőséget teremt találkozásokra, pihenésre és informális beszélgetésekre, hallgatók és oktatók között egyaránt. Tudatta közleményében a Nyíregyházi Kampusz. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
3: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, mert mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
2: Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Az élénk szélben kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, itt térségünkben néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Let's go. Let me see what you can do.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel. Mi

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Forgalomkorlátozás a Bringa piknik idején. Ülésezett az idősügyi tanács, és német fiatalok jártak Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Forgalomkorlátozásra készülhetnek a közlekedők Nyíregyházán. A Bringa piknik kerékpáros túra miatt szombaton 9 óra 30-tól 10 óráig útlezárások lesznek, közölték a szervezők. A bringások a Kossuth térről indulnak, és a Bethlen Gábor, Mező, Rákóczi utca, Tokaji út vonalán haladnak majd, a Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárútig. Ezen a szakaszon rendőri felvezetéssel közlekednek a kerékpárosok, az autósok így félpályás útlezárásra számíthatnak. A szervezők kérik a túra résztvevőit, hogy a nyírtelek előtt lévő körforgalmat körültekintően közelítsék meg. Itt ugyanis az autósoknak van elsőbségük. Kérik emellett a kerékpárosokat, hogy nyírtelek és rakamasz településeken fokozott figyelemmel közlekedjenek, ügyelve a gyalogosokra is. A Tokaji Tisza hídnál pedig mindenkit arra kérnek, hogy a baloldali járdát használva a kerékpárt tolva keljenek át a hídon. Hamarosan meghirdetik az idei alkotóidősek és a Meséld el nekem pályázatokat. Erről is szó esett a Nyíregyházi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén. Előbbi kapcsán elhangzott, tavaly nagy érdeklődés övezte a felhívást. A pályázati munkákból kiállítás is nyílik minden évben. Idén bővítik a pályázatot. Már fotókat is várnak majd a szervezők. Az idei Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatnál pedig ezúttal is a szépkorúak mesélhetnek életük egyik fontos pillanatáról. A téma szabadon választott. A nevezők ez alkalommal is legfeljebb 10 oldal terjedelemben írhatnak majd. A tanácskozáson bemutatták még a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét is, írja a Város honlapja. Nyíregyháza német testvérvárosából, Izerlomból érkeztek diákok a városba. A fiatalok a Városnapok program részeként adtak rövid koncertet a Városházán. A 31 fős csapat emellett közös programon is részt vett nyíregyházi diákokkal, együtt énekeltek templomokban és a Kodály iskolában is, írja nyíregyháza.hu. Az esemény kapcsán Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregyháza már 35 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatot a német várossal. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Az élénk szélben kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, itt térségünkben néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.
1: Will you count me in?

0: a 103.9 Best FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenét szólnak, úgyhogy nagyon hogyha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, és kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. Kovács Rátai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhelyel vagy telephelyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyiregyhaza.hu oldalon. A héten is útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai, hogy helybe vigyék a szűrővizsgálatokat. Vármegyénkbe is ellátogatnak, május 21-én Szamossái településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. 9 és 15 óra között nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi daganat szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szívérrendszeri és diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt az érdeklődők. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára is, tudatta az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmati járás. Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században címmel kiállítás nyílik a Görög Katolikus Múzeumban. A nyíregyházi intézmény közölte, a Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görög katolikus művészet egyik meghatározó alakja. A Mária Pócsi kegy templom falkép ciklusa országos ismertséget hozott számára. Emellett templomok, oltárok, üvegablakok és ikonok őrzik keze nyomát. Művészetében a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás találkozik. Orosz Atanász görögkatolikus püspök nyitja meg a tárlatot május 27-én délután. Kurátori tárlatvezetést Terdik Szilveszter tart. A kiállítás december 18-áig lesz megtekinthető. Híreink végén a várható időjárásról. Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Az élénk szélben kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, itt térségünkben néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidő jár le ma. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Itt a legfontosabb adózási határidő. Ma kell beadni az SZIA bevallást. Hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket a hatóság Nyíregyházán is. 9:30 és 18:00 között nem csak a kérdésekre adnak választ. A kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni, személyesen. Emellett hívható a NAV infóvonala 18:19 is. A hivatal szerint ugyanakkor a legegyszerűbb az elektronikus ügyintézés, amely az eshia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Az újonnan kialakított közösségi tér lehetőséget teremt találkozásokra, pihenésre és informális beszélgetésekre, hallgatók és oktatók között egyaránt. Tudatta közleményében a Nyíregyházi Kampusz. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
3: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, mert mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
2: Csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. Az élénk szélben kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a fő szerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, itt térségünkben néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a

hallgatottabbak.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a Best FM, a Best FM, otthon veled.

Ez a 103.9 Best FM.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott

0: meglepődtem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől
1: a műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Most pedig Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom, állandóan jó a zenék.

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child, Big Rocker.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!